0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, ha nekem volna mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeret.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: A 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Be.

0: Egyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Időutazós hétekre hív a skanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők. Ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
2: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozás számokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidős sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei, oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya Mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
1: Krúdi nyomában időutazós hétekre hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös hét a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a részvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak, írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzettes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a kisfárdai, valamint Éres Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Get free up the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők, ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
2: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozás számokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidő sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya Mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
1: Krúdi nyomában időutazó sétákra hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a részvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak, írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a kisfárdai, valamint Éres Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Egyházi Járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skanzenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
3: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni gyermekeknek és felnőtteknek is. Kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelídített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
1: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át, Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Mátészalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Megjelent hazánkban a köri sontú kacsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kuiris pusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
4: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg viszi a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Némi honlapján tájékozódhat, található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tagkórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tag intézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tag intézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
5: Az állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
1: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Plusz, és hogyha valaki éppen munkába indul, akkor élvezheti még azt a nyugalmat, amit majd szeptember 1-e után annyira nem fogunk érzékelni, mert hogy ma még tényleg pihi van, és valahogy én úgy érzem itt az elmúlt napokban, hogy mint a kihalt lenne a város, vagy sokan nyaralnak, de azt tényleg egyértelműen el tudjuk mondani, hogy reggel nincsen annyi autó, nyugodtabban tudunk eljutni a munkahelyre, már ha dolgozunk, vagy ha éppen a gyerekeket visszük a táborba, vagy éppen a nagyihoz, akkor én nagyon örülök, hogyha együtt indítjuk el ezt a napot is, úgyhogy nagy levegő, egy kis mosoly, és én biztos vagyok benne, hogy már is könnyedebb lesz ez a napunk. Július 20-a van, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Éjjel ott várok rád, erről énekel nekünk Dr. Béres csapata. Itt a Besten, nem sokára 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek, a hírekkel is készülünk.

0: A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivál a Skanzenben. Magyarul tanultak a nyári egyetemen. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Kis Dániel vagyok. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skanzenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
2: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni gyermekeknek és felnőtteknek is. Kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelídített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
1: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át, Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

úgyhogy remélem, hogy ezen a hétfőn mindenki most már úgy kezd nyújtózkodni, már aki munkába megy. Nagyon sokan alszanak, őket hagyjuk azért pihenni, és lehet, hogy még a felnőtteknek is sokkal jobb úgy elkészülni, hogy nem kell még pluszban aggódni, hogy kint van a gyereknek minden cucc, az iskolatáska, szaladni velük, úgyhogy valahogy nyugodtabbak így szerintem a családoknak a reggelei. Egy biztos, a kávé már nagyon sok helyen dolgozik, és a nap is fölkelt. Én pedig a következő 4 órában itt vagyok, és megpróbálok egy kicsikét könnyedebben ébreszteni, kedves nyíregyházi Best FM hallgatók. No, és persze gondolunk azon kedves hallgatóinkra is, akik éppen itt nyaralnak nálunk. Jó pihenést kívánok mindenkinek, és pedig fokozattal egy picikét följebb megyünk, mert hogy a legjobb zenék társaságát élvezheti itt a 103.9-en. Mondom is, hogy kik érkeznek a Unique Christina Aguilera, velünk lesz Ákos is, de a folytatásban jön 50 Cent és a PIMP. Legyen szép napja, és egy szuper hétfő!

FM-en a legjobb zenék között. Nagyon kellemes kis dalocska, azért sokkal jobb így ébredni, mint mondjuk egy sietős hétfőn, amikor nagyon hangosan szól az ébresztő, és vannak időszakok, amikor ezt mindezt nagyon szokon is tudjuk venni. Hát remélhetőleg ma ez nem így van, viszont aki mondjuk megindult ennek a hétnek is az aktivitását tekintve, akkor nézzük a dolognak a jó oldalát. Ugye előttünk egy teljesen új hét, tele olyan pillanatokkal, amikről még lehet, hogy fogalmunk sincs ebben a pillanatban, mert 7 óra előtt még kell az a kávé, hogy egy picit észhez térjük. Úgyhogy lehet, hogy ma, és bízunk benne, hogy történik valami szuper kis dolog, én azt gondolom, hogy addig is a legjobb dalokkal garantáltan megpróbálom fölvenni mindenkivel a fordulatszámot, és beindítani ezt a július 20-ai napot. Ákos jön, nagyon szeretem ezt a dalt egyébként, amiből film is készült, és Ákosnak is jó egészséget kívánunk, és persze mindenkinek induljon szuperül ez a hétfő, július 20-a van, én pedig Zenta Jerit vagyok.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb

Ő volt Jennifer Lopez, aki megnyomta a Play gombot. Nagyon sokan megnyomták már remélhetőleg. Na, a Play gombra gondolok 7 óra után. Július közepén nyár van ezerrel, szuper kis nyári hangulat, melegség és minden más, ám bár a reggeli órákban még jó lehet egy kicsit szellőztetni, és talán kellemesebb, nyugodtabb is a kávénak a fogyasztás, és tudom jól, hogy kétféle embercsoport létezik ilyenkor. Van, aki a szabadságát tölti, jaj, de jó nekik. Hát ők biztos, hogy még pihennek, vagy legalábbis nagyon lájtos verzióban indítják ezt a hétfőt, viszont van, aki számolja a napokat, ugye, hogy mennyi van még, vagy akár az órákat, éppen egy nyaralásig. Hát egy biztos, hogy akármelyik csapatba is tartozunk, én azt gondolom, hogy a jó zenét mindenképpen kell, hogy élvezzük, én pedig hozom is mindezt 7 óra után 7 perccel. A Well Hello-val zuhanunk egy picikét, és nem sokára egy olyan itinerrel is készülök, ami remélhetőleg nagyon sok Best FM hallgatónak jó értelemben fogja a napját majd egy kicsikét irányítani, mert hogy készültem ám horoszkóppal is. Rádiózom velem, én 10 óráig itt vagyok, ez a Best FM, én pedig Zenta.

Amíg eszembe jutott egy kis mosolyfrakció, mert hogy azt mondják, hogy reggelente vannak emberek, akik egyből mosolyognak, kik azok? Hát megnézném most a kezeket, hogyha magasba lennének, mert szerintem a legtöbben ilyen álmosan bújnak ki az ágyból, kell idő, hogy magukhoz térjenek, viszont akik egyből mosolyognak, őket általában úgy hívják, hogy még alszanak. A többieknek pedig a remek zenék jönnek, és remélhetőleg egy kis jó kedv is majd tőlem, legalábbis én azon vagyok, illetve a horoszkópot már is készítem, mert hogy nagyon fontos lesz tudni egy-egy mondatban, hogy kinek mit jósolnak a csillagok július 20-án. Addig is a Honeybees dalával kavargunk tovább itt a beszélgetésben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Időutazós hétekre a hívas kanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők, ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
3: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozásszámokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidős sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei, oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
2: Krúdi nyomában időutazós sétákra hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a részvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak. Írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölt a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Gönc Noémi a kisfárdai, valamint Éres Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Nyíregyházi Járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: és kegyetlen, mint halottját.
1: Tiszta romantika itt a Best FM-en, Vastok csapodala után, pedig ha valaki úgy érzi, hogy lassan indítja meg ezt a napot, aztán majd így 7:30 után már ideje lesz rákapcsolni, és fogjuk úgy fel, hogy a hétfő nem egy büntetés, csak mondjuk egy új fejezet, és lehet, hogy ma egy jó hír, egy váratlan találkozás, vagy mit tudom én, egy régóta halogatott siker vár éppen valakire, na ezt fogjuk megfejtegetni, mert hogy betároztam a horoszkóppal, úgyhogy nézzük is, mi újság a kosokkal a mai napon. A hétfő most azt üzeni, hogy nem kell rögtön csúcsformában lenned. Engedd meg magadnak a fokozatos indulást, a lendület ugyanis utolér. Kedves bikák, ma különösen jól esik majd egy kis én idő, még akkor is, hogyha csak néhány perc jut mindenre. Egy nyugodt reggel, vagy egy finom kávé csodákat tehet a hangulatoddal. Ikrek, kedden, akarom mondani, hétfőn könnyen te lehetsz az, aki mosolyt csal majd mások arcára. A jó kedved ma ragályos, és ezt a környezeted is értékelni fogja. Kedves rákok, ne aggódjanak amiatt, hogy minden tökéletes legyen. Ma sokkal többet számít az, hogy jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk. Jönnek az oroszlánok, egyébként én is oroszlán vagyok. Na nézzük, ma valami egészen apró dolog emlékeztethet arra, milyen jó érzés magabiztosnak lenni. Viseld büszkén azt, aki vagy. Ez most a legjobb kiegészítőd. Júj, de betalált ez most nekem. Nézzük, mi újság a szűzekkel a hét elején. Ne csak a teendőidre figyelj, hanem arra is, mire van szükséged. Egy kis tudatosság most egész hétre egyensúlyt adhat. Kihúztuk magunkat. Mérlegek, a hétfő kedvez a szép pillanatoknak, lehet, hogy egy bók, egy kedves mosoly vagy egy váratlan figyelmesség teszi emlékezetessé a napodat. Skorpió, ma nem kell mindent azonnal megoldanod, van ereje annak is, hogyha hagysz időt a dolgoknak, és nem sürgeted az eseményeket. Nyilasok, a kíváncsiságod ma új szint vihet a hétkezdésbe. Merj letérni a megszokott útról, néha éppen ott várnád a legjobb élmény. Bakok, a hét első napja emlékeztessen arra, hogy a kitartásod már sokszor átsegített a nehezebb időszakokon. Most is minden okod megvan bízni magadban. Vízöntők, ma egy különleges gondolat vagy inspiráló pillanat egész nap elkísérhet, érdemes nyitott szívvel és nyitott szemmel elindulni. És akkor a halak is figyeljenek, akiknek a mai nap, a hétfő nem csak egy új feladatot, hanem új hangulatot is hozhat. Találj ma egy apró örömet, ami csak rólad szól, mert hogy ez lehet a napod legszebb része. Sok sikert kívánok mindenkinek július 20-án. A legjobb zenékről én gondoskodom. Jön a Stacabo! People

0: Reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni. Sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedves

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nagyon tetszik ez a változatosság, a 4-es elégben van, így, hogy mindenki

A legjobb dalokra ébredni azt gondolom, hogy nagyon jó, főleg egy hétfői napon, és főleg akkor, amikor tudjuk, hogy a kedvenc kolléganőnk elmegy szabadságra, őket szoktuk utálni egy picikét. Mi pedig gondolhatunk arra, hogy ha éppen szabadságot tervezünk, hogy mennyi nap van még hátra a munkából, és mikor dőlhetünk hátra. Hát van egy szabály egyébként a mai napra is, hogy nem kell tökéletesen csinálni ezt a mai hétfőt, mert hogy én hiszem azt, hogy elég sokszor egy pillanatot megtalálni minden napban, egy kedves mosolyt, egy finom kávét valakivel, egy jó beszélgetést, vagy például egy olyan zenét is, ami hát egyértelműen mindenkinél a hangerőt majd följebb fogja tekertetni a kezünkkel, mert hogy én hiszem, hogy néha pont ennyi elég egy szép naphoz. Július 20-a van, ma az illéseket fogjuk köszönteni, úgyhogy ha van a családban, munkahelyen, baráti körben egy illés, akkor ne csak gondoljunk rá, nyugodtan föl lehet hívni, mert hogy egy jó kívánság névnapkor, hétfő reggel különösen jól tud esni. Na ennek tudatába kívánok mindenkinek szuper napot! Ez a Best FM, a hírekkel is készül majd Dániel, pontban 8-kor.

0: a képlet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
2: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában. Július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Régészeti gasztronómiai fesztivál a Skanzenben. Magyarul tanultak a nyári egyetemen. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Kis Dániel vagyok. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skanzenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
5: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni, gyermekeknek és felnőtteknek is kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelidített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
4: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át, Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 ezer forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

8 óra után 7 perccel ez a Best FM, és azt gondolom, hogy Lenny Kravitz nagyon jól tudja, hogy hogy kell egy kis plusz energiát beletenni ebbe a reggelbe. Július 20-án az illéseket tudjuk köszönteni, mellette egy jó kávé, egy jó zene, és azt gondolom, hogy egészen más színben látjuk ezt a hétfői napot, főleg, hogyha velem egyetemben mindenki dolgozik. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, egészen 10 óráig itt a Best FM-en, a mikrofon mögött Zentai Edit. Norbi pihen, nagyon jól teszi, és ahogy elköszönt még így pénteken, volt szerencsénk egy kávét meginni, és egy kicsikét így dumálni, mert hogy neki is nagyon fontos, hogy menjen minden reggel a horoszkóp, minden időben történjen, és még hozzátette nekem azt is, hogy Editke, el fogsz érni, csörögjél, és itt vagyok, és bármit mondok neked. Én pedig leszek olyan cuki, hogy azt fogom mondani, illetve mondtam is neki, hogy nem foglak Norbikám keresni, te csak pihenj, egy kicsikét zárd ki a munkát, és élvezd a családodat, a gyerkőceidet, az asszonyt, és mindent, amit a Balaton adhat, beleértve a finom ételeket, a napsugarat, bár ő nem szeret napozni, júj, mennyit pletykálok róla, de egy biztos, hogy a szabadságot kell élvezni, és hogyha valakinek van olyan szerencséje, hogy mondjuk meg tudja tenni, hogy akár 3 hétre is pihen, mert hogy én hallottam a múltkoriban a televízióban, egy nagyon kedves kis hölgy, aki ezzel foglalkozik, azt mondta, hogy 1 hét semmi, 2 hét semmi, legalább 3 hét, míg az ember úgy jól kipiheni magát. Hát aki ezt meg tudja tenni, azt gondolom le a kalappal előtte. Na, a következő percekben a legjobb zenék mellett azért helyi információkat is hozok, programokat és olyan érdekességeket, amiről egyébként lehet olvasgatni oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Hogy állunk a huligánszel? Én szeretem őket. Jönnek is itt a Best FM-en.

Egy kis lendületes nap van, nem sokára 8:30 jön dr. Móricz Gyula Szakács Tibivel közösen egy szuper kis beszélgetés lehet majd meghallgatni tőlük, amit egyébként az oldaluk segítségével is bármikor vissza lehet 8:30-kor, ha valaki nem lenne gépelőtt, akkor egyébként Dékán Pisténél 5:30-kor, na de a net segítségével csak annyit kell bepötyögni, hogy csak 10perc.hu, és már is ott van a műsortár, amin a visszamenőleges adások között lehet szemezgetni, kutakodni, és mondjuk nyugodtan hátradőlve egy kávéval is végighallgatni ezeket a beszélgetéseket. Egyébként képzeljék el, kedves Best FM hallgatók, a mai napon nem csak egy hétfő van, hanem ma van a saknak a világnapja, úgyhogy ha valaki éppen mattot adna a főnökének vagy a párjának, persze csak képletesen tegye mindezt meg, akkor megteheti. Egyébként a mai nap az űrkutatás történetében is nagyon különleges, hiszen valamikor 1969-ben kiszületett akkora volt férjünk, akár július 20-án lépett először ember a

Földre, és ha ez még nem lenne minden, vagy elég, akkor ma még a tortát is lehet hivatalosan ünnepelni, mert hogy ma van a tortának is a fajta világnapja, amit tudunk ünnepelni. Ha most választani lehetne, milyen tort, Eszterházi tortát tennék, imádom, kávéval egy diós tortaszelet. Na jó, nem engedem el ennyire magam, viszont a kalendáriummal is készültem, és rengeteg jó zenével még egészen 10-ig maradok a mikrofon mögött, Zentai Edét.

0: ez a reggel, július 20-a van, nem sokára 8:30, és a 8:30 akkor jön a Csak 10 perc. Szakács Tibi jelen esetben Molnár Józsival fog beszélgetni, és én már tudom is, hogy miről. A tikkelésről, mint olyan, és szerintem nagyon sokan láttunk már olyat, amikor valaki gyakran pislog, vagy úgy megvonogatja a vállát, és lehet, hogy még hangukat is ad ki. Nekem furi volt először, amikor én egy ilyen barátomat láttam, aztán mára már tudom, és nem csak azért, mert Tibiék beszélnek erről, hanem utána olvasgattam egy picikét, mert tényleg ez a válvonástól megkezdve van, aki így pislog, vagy éppen úgy rángatózós kis jeleket ad ki magából, hát ennek megvan azért az a fajta diagnózisa, amiről érdekes beszélgetést lehet egyébként meghallgatni, mert hogy néhány perc múlva tényleg arról beszélgetnek majd a fiúk, hogy mit is jelent valójában a tikkelés, hogy érdemes legyen megérteni mindezt, és hogy megtanuljunk éppen hozzá viszonyulni. Ezzel készülünk pontban 8:30-kor, a legjobb zenék között, addig is Robbie Williams érkezik hozzánk.
1: Ez a Best FM.
2: Füledre célozva, szívedre hangolva.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Ma is én Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat kapcsolom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Sziasztok, itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
2: Hallgatói segítségkérés, hallgatói levél itt a kezemben. Azt vette észre a hallgató, hogy a gyermeke ilyen tikkelő mozdulatokat tesz a szemével. És különben itt lehet, hogy jól is fogalmazott, mert hogy alapjába véve ez, hogy tikkelés, ez úgy számomra egy ismeretlen szó volt, akkor, amikor elolvastam ezt a dolgot, de amikor picit utána néztem ennek, akkor ez viszont legalábbis azt látom, hogy ez most már egyre sűrűbben használt kifejezés. Arra kérlek, hogy ma beszélgessünk erről, esetlegesen az ebből való kiútról, vagy egyáltalán, hogy ez betegség, semmit nem tudok róla, csak annyit láttam, hogy a hallgató annyit írt, hogy így elkezdett így a szeme rángatózni a gyereknek. Uh-huh. És hogy mi ez a tikkelés?
3: Nagyon érdekes, hogy sok mindenkin észrevesztük ezt így a munkahelyünkön, barátaink, ismerőseink között, és előbb-utóbb egyébként ezt nagyrészt megszokjuk, és azt mondjuk, hogy ő ilyen, és esetleg akkor, amikor egy másik embernek beszélünk róla, akkor azt mondjuk, hogy tudod, aki néha a szemét olyan furcsára, ja igen, most már tudom, hogy kiről van szó. Társadalomban ez nem nagyon ismert ennek, ahogy te mondod a pontos neve, meg tulajdonképpen az sem, hogy ez mi valójában.
2: Egyáltalán jó ez a szó, hogy tikkelés?
3: Igen, erre
2: vonatkozik?
3: Igen, ennek ez a neve. Alapvetően azért azt mondjuk, hogy ez egy a kényszerbetegségek közé tartozik, vagy oda soroljuk őket. Hogyha valahogyan meg kellene ezt fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy olyan akaratlan mozgások, vagy akaratlan hangok kiadása ez, amit bizonyos ideig az ember el tud nyomni, de egy bizonyos idő után ez az elnyomás, ez már nem működik megfelelően, mert mégiscsak láthatóvá válik.
2: Ez különben betegség?
3: Alapvetően igen.
2: És jellemző, hogy mikor jelentkezik? Tehát hány éves korba találkozhatunk ezzel? Vagy meddig tarthat?
3: Érdekes egyébként ez, hogy most egy kicsit távolabbról kezeljük ezt a dolgot, akkor azt mondjuk, hogy a családban a halmozódása ennek látható, tehát ahol közeli rokonok között van olyan, akinek ez előfordul az életében, akkor ott előfordulhat még ott a családban, a fiatalabb generációban is, hogy ez hogyan öröklődik, az igazából nem tisztázott, sőt az sem, hogy pontosan mi az oka a tikkelés kialakulásának, igazából azt sem tudjuk, de azt viszont látjuk, hogy inkább fiúkban jelentkezik, mint a lányoknál, és gyakorlatilag ez a pubertáskor környékére már láthatóvá válik, hogy valaki tikkelős lesz élete során, vagy pedig nem. Ilyen 12 éves kor körül már azért ez eléggé látható, hogy akkor ez már rendszeresen előfordul nála. Az nagyon érdekes ebben a dologban, hogy hosszú időn keresztül ugye megpróbálják a gyerekek, felnőttek ezt elnyomni, és ez megfelelő koncentrációval egyébként ezt ügyesen el is tudják nyomni, mondjuk munkahelyen vagy egyebek, ahol mondjuk nem akarja, hogy ezt észrevegyék rajta, de mivel ez koncentrációt igényel, hosszú időre nem tudja elnyomni, és nagyon úgy tűnik, mint hogyha mondjuk elnyomja néhány órára, és utána, amikor már úgymond szabadon engedi magát, ezt most értsük jól, akkor ez rohamszerűen kijön, mint hogyha felgyülemlene az elnyomott időben ez az akaratlan mozgás vagy hangsúly, és egyszerre kiömlik belőle. Tehát, hogy ez igazából itt maga a koncentráció, meg a lazító technikák, ezek időleges plusz tudnak csak jelenteni.
2: Hogyan működik ez különben, ha szeretnénk megérteni ennek a dolgait? Tudom, hogy azt mondtad, hogy az oka nem ismert. Mégsem mindig tikkelnek, tehát csak különböző helyzetekben.
3: Igen, így van. Látható, hogy például a stressz helyzetek, vagy olyan traumatikus élethelyzet, amikor mondjuk valaki mondjuk sírni kezd, vagy nagy öröm éri, amikor mondjuk te sem tudod úgymond kontrollálni amikor azt mondják, hogy az égig ugrottam örömömbe, vagy úgy megijedtem, hogy majdnem elájultam. Tehát amikor te is valami akaratlan mozdulatot teszel, bármilyen külső behatásra, náluk ez jobban előjön. Arról érdemes itt még beszélni, hogy ez hol látszik, mert ugye most csak azt mondtuk, hogy a szemmozgás, ugye ezt mondtuk legtöbbször.
2: Van szájmozgás, és én például láttam is középkorú férfinál például.
3: Így van. Tehát ez legtöbbször a fejen meg az arcon látható, amikor valaki mondjuk a szemgolyóját forgatja, vagy a fejét rángatja, valaki grimaszol, kunyorog.
2: Bocsánat, kömerő tud erről? Vagy pedig ez ilyen tudaton kívüli?
3: Akaratlanul csinálja, de nyilván tudja, hogy ezt ő csinálja. De nem azért teszi, mert akarja.
2: Nekem volt egy ismerősöm, én pontosan láttam ilyet, ő így jobbra-balra mozgott a szeme. És én megkérdeztem, hogy ő tudja ezt amúgy, és azt mondta, hogy ő ezt nem veszi észre.
3: Igen, mert neki ez akaratlanul történik, de azt tudja, hogy neki van ilyen gondja. Tehát nem azt tudja, amikor csinálja, hanem azt tudja, hogy én tikkes vagyok. Van akinek egyébként ez mondjuk, hogyha nem az arcon és nem a fején látható, valakinek ez ilyen váll felhúzásokban, vagy a karját szokta forgatni, ilyet is biztos láttál.
2: Vagy mondjuk oldalra mozdítja az alsó állkapcsát.
3: Pontosan, így van. És van akinek, tehát van akinek a lábában jelentkezik, aki valamiért dobogtatja a lábát, de most nem arról beszélünk, amikor izgalmadban egy dolgozat előtt mondjuk járt a kezed vagy a lábad. Hasonló, de mondjuk neki ez máskor is kijön. Nagyon érdekes egyébként, hogy van ennek olyan oldala is, amikor mondjuk a középső ujját akaratlanul felfelé mutatja, amire azt mondjuk, hogy ez egy obszcén megnyilvánulás, vagy a saját nemi szervének a környékét bizonyos esetekben megérinti, vagy más embereknek a gesztusát, cselekvését átveszi, vagy nem a saját nemi szerve környékét érinti meg, hanem mondjuk egy másét teszi ezt. Tehát, hogy ez a
2: Ez egyre rosszabb.
3: Igen, tehát ez ilyen is tud lenni. És most még csak arról beszéltünk, ami a tiknek a mozgásos oldalát jelenti. Mozog a fej, mozog a kéz, mozog a láb.
2: Miért van olyan, amikor nem mozog semmi, és mégis tikkel valaki?
3: Így van, amikor hangokat ad ki.
2: Ja, hangokat? Aha. És ilyen tehát sikítás, vagy ilyen kattogás?
3: Nagyon jó, így van. Tehát van, amikor ezt a sipító hangot halljuk, vagy nyivákoló hangot halljuk, vagy kacarászni kezd valaki olyan élethelyzetben, ahol mondjuk annak ott nincsen helye, vagy ott is köhög, ahol egyébként nincs megfázva, vagy ilyen furcsa ugató hangot ad ki, aminek semmi helye nincsen ott.
2: Fura, mert én azt hittem, hogy különben itt másfajta betegség van már, mint így, amikor a hangokat kiadják, és általában
3: nagyon ezt gyermekeknél veszünk. Így van. Egyébként most ne beszéljünk róla, tehát nem akarom, hogy ebbe belemenjünk, de mondjuk majd beszéltük máskor erről a Tourette-szindrómáról, ami ehhez nagyon hasonló, de egyébként érdekes, hogy a skizofréniának, sőt még az anorexiának is vannak ilyen jellegű oldalai, amikor ezek tikkeléssel járnak. Tehát nagyon jó, hogy a tikk az nem csak önmagában jelentkezik, más betegségeknek is van ilyen jellegű megnyilvánulás, ez nagyon érdekes ebben egyébként, ebben a helyzetben.
2: De azt gondolom, hogy ilyen terápiánál, ilyen diagnosztikánál ezeket lehet látni, hogy hol válnak el ezek a dolgok a tikkeléstől a más betegségekkel.
3: Igen, mert annak van nyilván más jele is. Tehát nem csak az van, hogy mozgással jelentkezik a tik, hanem van olyan, hogy ezeket a furcsa hangokat kiadja, van olyan, hogy obszcén szavakat ejt ki egy olyan beszélgetésben, ahol megdöbbensz, hogy kerül ide bizonyos nemi szervnek a utcán való nevén való említése egy öltönyös vagy egy kis kosztümös úri embernél vagy hölgynél, ahol megdöbbensz, hogy ezt a szót most hogy hozza ide. Van olyan, aki bizonyos szótagokat, amiket ő korábban kimondott, vagy szavakat újra mond lassan szótagolva, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokfajta módon hangok kiadásával, vagy mondatok, vagy szavak ismételgetésével is gyakorlatilag tikkelés történik. Tehát történik valaminek az ismétlése, ami lehet cselekvés, vagy lehet hang, amit ő nem akarattal tesz meg.
2: Azért vannak itt különböző szintek, gondolom, amivel persze, például tökéletesen együtt pontosan lehet élni, vagy ami már a zavaró lehet a környezet számára.
3: Így van. Hát azért azt mondjuk, hogy azért a legtöbb tünet, a legáltalánosabb tünet azért az életvezetésben nem okoz olyan nehézséget, hogy ezzel ne lehessen mit kezdeni, főleg, hogyha mondjuk egy jó terápiával, ennek a lazító terápiával, lélegzetvétel megváltoztatásával, egy jó tréninggel, ahol a koncentrációt meg tudja tanulni a beteg, magatartás terápiák vannak, amelyek erre kitűnőek, amelyekkel ezek nagyrészt elnyomhatóak, vagy oly mértékben lehet őket visszaszorítani bizonyos ideig, ugye ez mindig nagyon fontos, hogy mondjuk ő a munkáját, vagy a mindennapos életét azért tudja úgy végezni, hogy ne váljon olyanná, hogy például megijednek tőle az emberek.
2: Igen.
3: És hát, ezután azt is hozza, hogyha megijednek tőle, hogy akkor utána ő válik ettől tulajdonképpen depressziósa, hogy elkezdik őt kerülni az emberek, mert nem tudnak mit kezdeni azzal, amit látnak, vagy hallanak tőle.
2: Meg egy munkahelyi közösségben ez nem jön túl jól. De hát ezek szerint még ugye annak ellenére, hogy valaki ilyen, attól még lehet tökéletesen értékes ember.
3: Pontosan, de most, hogyha most átfordítjuk ezt egy másik oldalra, mondjuk te vagy egy ügyvédi irodának a vezetője, ahova mondjuk
2: nem fogsz olyan titkárnőt felvenni, aki néha sikít.
3: Igen. De mondjuk egy ügyvéd kollégát.
2: Hát igen.
3: Tehát, hogy itt azért, ugye itt ezekkel a helyzetekkel ugye az a legnagyobb probléma, hogy utána, hogyha nem tudja ezt megfelelőképpen kezelni, kezeltetni, és nagyon-nagyon-nagyon odatéve magát ezt az elfogadható szintre hozni, akkor ezek az emberek sajnos egy idő után a társadalom szélére sodródnak, mert akkor munkanélküliek lesznek, pénz nélkül maradnak, és gyakorlatilag a szociális háló fogja őket tulajdonképpen csak fenntartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és azt gondolom, hogy bár nem fáj, mint ugye nagyon sok fajta betegség, számára nem okoz olyan jellegű megterhelést például, mint mondjuk nagyon sok másik betegség, mondjuk skizofrénia vagy öngyilkosságra való hajlam. Ez a környezet számára nehezen tolerálható, és ez hullik ezekre az emberekre vissza.
2: Megértettem. Oké. Remélem a hallgatók is, nagyon letelt az időnk, de megérte ezt azért kibeszélni ezt a témát. Szerintem sokan megnyugodtak, meg sokan el is gondolkodtak ezeken a dolgokon. Józsi, legközelebb megint jelentkezünk, és nagyon szépen köszönjük. Szép napot kívánok neked.
3: Na, ugyanezt kívánom én is mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket, és neked is. Szia!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Valamikor engem is vitt a vérem, meg a lendület, hát ezt a lendületet kívánom mindenkinek. Július 20-án, hétfőn, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Köszöntjük ma az illéseket, szóval, hogyha van a családban, baráti körben, munkahelyen éppen egy kedves illés, akkor ne felejtsük el felhívni, vagy írni neki egy szuper kis üzenetet. Boldog névnapot kívánunk mi is minden ünnepeltnek, és a hírek előtt még azért egy picike kis hangulatfokozás tekintetében azért érdemes még a hangerőt megemelni, mert hogy Britney Spears és Madonna érkezik itt a 103.9-en. Rádiózom vele még a következő órában. Még Norbi pihen, mi azért csajok dolgozunk, viszont a hírekkel majd Dániel érkezik 9-kor itt a Besten. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstúhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tagintézményigazgatót keresztük a díj kapcsán.
4: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
3: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Mindenkinek különleges dátumunk van ma, mert hogy egy érdekes esemény is kapcsolódik ehhez a hétfőhöz, mert hogy valamikor 1969-ben nagyon sokan születtek, tudom jól, viszont ezen a napon történt az egyik legnagyobb emberi teljesítmény, mégpedig az Apollo 11 küldetés során Neil Armstrong első emberként lépett a Föld felszínére, emiatt ma a Hold napjára is emlékezünk. Ma van egyébként még a sakk világnap, és ez a játék az, amit több mint 1000 éve játszanak és hódít világszerte, és ahol egyetlen jól időzített lépés mindent megváltoztathat. Kicsit úgy, mint az életben. No hát, csináljunk mi is egy jó kis változást a mai napon. Bármi, ami mondjuk jól esik nekünk. Én leginkább azt kívánom mindenkinek, hogy legyen egy sikeres napja és egy sikeres hete. Az éléseket köszöntjük, mellette pedig a legjobb zenékkel a folytatásban jön az Airi Mafia.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a

Ugye előadók, akiknek már azért a hangját nagyon oda tudjuk tenni, hogy kik is ők valójában. Lionel Richie pont ilyen, aki egyébként több mint 5 évtizede van jelen itt a zenei világban, és olyan slágereket is köszönhetünk nekik, amelyek generációkon át megmaradnak. Egyébként a Commodores együttesnek a frontembereként indult ő valamikor, és szólóban is hatalmas sikereket ért el a dalaival. Én a Hello-t nagyon szeretem, vagy például vannak olyan hát szerelmes dalok, amiket azért nagyon sokan szerintem ismerünk, és vannak talán emlékeink is vele kapcsolatban. Neki jó egészséget kívánunk, mert egyébként nem olyan régen egy koncerten lett ő rosszul. No, hát jól legyünk, legalábbis ez a cél. Így a hétfői napon pedig sok energiát kívánok mindenkinek ehhez a héthez, a mai naphoz. És persze azért a gyerekekre is gondolunk, akik remélhetőleg nagyon sokan táborba indultak még így a hét elején, és minőségi környezetben tudják tölteni a nyári szünetnek a napjait, vagy a heteit. Egyébként egy nagyon szuper kis táborról van itt információ. Immáron 4. alkalommal tartják meg itt a nyári közlekedés biztonsági tábort városunkban. Ez egy kétnapos program, amit idén is nagyon sok gyerkőcnek ajánlanak, ahol játékos formában tudnak egy kicsit megismerkedni a biztonságos közlekedésnek a fontos szabályaival. Szerintem ez nagyon fontos gyerekkorban, és mindig olyan jó látni, amikor mondjuk gyalogos átkelő helyen is fogják a anyukák a gyerekeknek a kezét, és már elmondják, hogy most még maradunk, megvárjuk, amíg zöldre vált a lámpa, leszállunk mondjuk a kerékpárról és áttoljuk. Szóval rengeteg olyan szabály van, amit nem árt azért mindenképpen tudni a gyerekeknek is, no és a felnőtteknek is. A legjobb zenékkel megyünk tovább, szó szerint elmegyünk Rúzsa Magdival itt a Best FM-en. 10 perc múlva 9:30, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet.

0: Közepén pedig bízom benne, nagyon sokan a szabadságukat töltik, vagy éppen készülnek nyaralni, hát mind a kettő nagyon jó lehet. Egyébként sokan azt mondják, hogy nem kell messzire menni ahhoz, hogy egy jó élményt élvezzünk, akár itt városunkban is. Egy könnyed esti séta, egy limonádi a teraszon, vagy egy spontán program a barátokkal is azt gondolom, hogy mindenképpen föltölthet minket. Még akkor is, amikor érezhető ennek a fronthatásnak a kicsit nyomottabb hangulata, mert hogy a mai napon azért oké, hogy a napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet is emelkedik, és majd a délutáni órákban ismét kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Ettől függetlenül mindenképpen itt várható élettani hatások tekintetében, hogyha valaki úgy érzi, hogy fejfájás, migrén erősödik, fáradékonyság, koncentráció csökkenés van saját magán, akkor mindenképpen érdemes arra odafigyelni, hogy talán a táplálkozással, a megfelelő folyadékkal és a kávé mennyiséggel is lehet ezzel egy picit sakkozni. És ha már kávé, a múltkoriban olvastam, hogy a pszichológusok szerint azok, akik tej és cukor nélkül isszák a kávét, bizony különleges személyiségjegyekkel rendelkeznek. Hogy mire alapozzák mindezt, el fogom majd mondani. Én egyébként pont így iszom. Na jó, egy minimális kávéba szoktam azért tejet tenni, és mondjuk ilyenkor a fagyinak sem mondok nemet, mert hogy jól tud esni, de hogy miért is alapozzák erre a pszichológusok, na nem sokára ennek utána nézek, majd addig is a legjobb zenék szólnak nálunk július 20-án hétfőn. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek!
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, ugye

Szép napot kívánok mindenkinek, túl vagyunk a kávén, akár már a másodikat fogjuk elfogyasztani, és van, aki cukorral, tejjel vagy habbal szereti, és vannak, akik esküsznek a tiszta feketére. No hát vannak kutatások, amely szerint, akik mondjuk natúron isszák a kávét, gyakran jobban értékelik az intenzív eredeti ízeket, és ezáltal bizony nyitottabbak lehetnek az új élményekre. Hát persze nem a kávé elkészítési módja árul el mindent valakiről, de érdekes belegondolni, hogy aki szereti a kávé karakteres, kesernyésebb ízét, minden extra nélkül az talán egy kicsit olyan, mint maga az ital, szóval határozott, egyenes és nem igényel túl sok körítést, mondják a szakemberek, szóval, hogyha valaki ma feketén kérte a kávéját és fogyasztotta, lehet, hogy nem csak egy igazi energiabombával tölti fel magát, hanem egy kis személyiséget is megmutat vele azzal, annak, akivel éppen kávézik. Nagyon szép hétfő reggelt kívánok mindenkinek, és sikeres hetet a legjobb zenékkel, pedig itt a Best FM-en mindenképpen ezt a célt szolgáljuk. Jön a halott

Új hét, új lehetőségek, és nekünk van egy ilyen családi csoportunk, hogy új nap, új kaland. Tényleg elárulom, ebbe a gyerekeim vannak benne és a párom, de én ezt minden Best FM hallgatónak kívánom, hogy ne csak úgy fogjuk fel, hogy egy hétfő reggel van, vagyis most már megkezdjük a munkát, azért nem sokára 10 óra van, hanem nem kell egyszerre mindent megoldani, elég, hogyha egy kicsikét ma közelebb kerülünk majd ahhoz, amit szeretnénk, úgyhogy legyen a hétfő mindenképpen egy kezdésnek a nap indítója, egy jó döntés, egy mosoly, egy kedves gesztus és egy kis plusz energia már is más irányba fogja fordítani ezt a napot. Remélem, hogy mindenkinek és az úton lévőknek is már jól indult ez a reggelem. Én az egész hetet együtt töltöm a Best FM hallgatókkal, legalábbis 6 és 10 óra között, amíg Norbi pihen, én itt vagyok, úgyhogy nyugodtan lehet nekem egy kedves vagy éppen egy informatív üzenetet is írni a Messengeren, megtalál, én Zentai Edit vagyok. Felkészült már Dániel a hírekkel, mindjárt 10 óra van, aztán jön Szendi Hajni, jön majd Dékán István, úgyhogy várunk mindenki sok szeretettel itt a 103.9-en. Csodás napot kívánok mindenkinek, köszönöm az elmúlt 4 óra figyelmét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Időutazós hétekre a hívas skanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők. Ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
4: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozás számokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidős sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei, oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
3: Krúdi nyomában időutazós sétákra hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdőélet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a részvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak. Írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölt a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Gönc Noémi a kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Nyíregyházi Járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

0: Mi gondoskodik rólad a munkaidő alatt? Laza hangulat
1: és a legjobb zené.
0: Ez a Best FM.
2: Friss hírek, információk egy óra múlva, újra mostani frisseket, és köszönjük szépen, nagyon kellemes, szép hétfő délelőttöt kívánok, remélem mindenkinek úgy telt a hétvége, hogy igazán szerette volna, ha magányra vágyott, akkor úgy, ha család, barát szerepelt, látogatás, vendégfárás a programban, akkor reméljük az is jól sikerült, és hát remélem ez a hét is jól startolt. A lényeg, hogy július 20-án az illéseket ne felejtsük el felköszönteni, mert hogy ők ünnepelnek, hogy mit jelent a név, nem sokára elmondom.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Rohan az idő, már július 20-a van, és ma az illéseket köszönhetjük fel. Az illés az Éliás név módosult verziója, héber eredetű, és az Éliá formából származik. Az a jelentése, hogy Jahve az én Istenem, és hát van egy női párja is, ami nagyon-nagyon ritka, az Eliána. Isten éltesse az illéseket, holnap jönnek a Dánielek és a Daniellák.

Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágerei közül. Ez a 103.9 Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check.

0: Beszélgetünk már egy jó ideje Maglóczky Tibor kutyatréner kiképzővel, és rengeteg olyan témát érintettünk szerintem, ami a legtöbb kutya tulajdonosban már azért felvett kérdéseket, és a kérdésekre válaszok is jöttek. Az előző adásban ugye beszélgettünk arról, hogy mostanában egy trend, hogyha valakinek van egy kutyája, akkor vesz mellé egy másikat, hogy a kutya, ami eddig megvolt, ne unatkozzon. Na most Maglóczky Tibi elmondta, hogy ezt ne csináljuk. Tehát ebből az indokból ne vegyünk kutyát, és ha két kutyánk van, az nem dupla, hanem még akár tripla, vagy még nagyobb foglalkozást igényel, de nyilvánvalóan másokból is eszünkbe juthat, hogy vegyünk egy kutyát, vagy hozzunk egy kutyát a már meglévő mellé. Innen folytatjuk a beszélgetést Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. És hogyha idős kutya mellé akar valaki fiatal kutyát vinni, mondjuk egy 10 éves mellé egy kölyök kutyát, mert ez olyan, mintha egy nyugdíjasra rábíznák a dédunokát 0-24-ben, már hogy így ez jutott róla eszembe.
1: Igen, tehát ez is egy olyan helyzet, amit nagyon át kell gondolni. Kiindulva abból, hogy a jelenlegi meglévő kutyánk, aki mondjuk 10 éves, az mennyire szocializált, mennyire fogad el más kutyákat, milyen vérmérséklettel rendelkezik, milyen erős ösztönökkel rendelkezik, mert ha bekerül mellé egy kis kutya, aki mondjuk a 10 éves nyugodt kutyánkat folyamatosan egrecíroztatja és játékra hívja, esetleg erősebb ösztönökkel rendelkezik, és úgy szeretne vele játszani, hogy harapja a nyakbőrét, húzza a fülét, és ez az idős kutyának már sok, akkor az idős kutya vagy próbál ebből a helyzetből elmenekülni, kimenekülni, vagy adott esetben, ha ezt nem tudja megtenni, akkor agresszióval fordulhat a fiatal kutya felé.
0: Elönti az agyát a majdnem mondtam, hogy mi, és akkor lekorlátozza. Igen.
1: Így van, a túlélésért. Ő lehet, hogy csak el akarja kerülni ezt az intenzív játékot, de a kiskutya nem hagyja békén, és mondjuk nincs mellette felügyelet, nincs mellette emberi kontroll, és az idősebb kutya mondjuk beszorul egy sarokba, de a kicsi ugye folyamatosan csak játszana, de túlzottan intenzív, akkor egy ilyen idősebb kutyából is kiválthatja azt, hogy most már az életéért küzd idézőjelben,
0: igen,
1: és meg fogja húzni a határait. Na most megint ugye temperamentum függő,
0: meg ösztönerő,
1: hogy fogja meghúzni, mert igen, van, amelyik csak odamorog, és a kiskutyának ez elég, de ha nem elég, akkor lehet, hogy oda fog kapni, ha a kiskutyának ez megint nem elég, akkor lehet, hogy keményebben odaharap. És lehetne ezt fokozni, sajnos voltak már olyan esetek is, hogy az új kiskutyát egyszerűen megölte az idősebb kutya, mert nem volt kontroll, nem tudták, hogy milyen kutya mellé milyen kutyát visznek.
0: Jaj.
1: Ugye pedig ez lenne az alap, hogy tudják, hogy a jelenlegi kutyájuk az hogyan működik, mi történik, ha ilyen szorult helyzetbe kerül. És a másik az, ugye, amiről beszéltünk, hogy nem szabad magukra hagyni. Tehát olyan nincs, hogy megvettem a kiskutyát, nézd csak, hoztunk neked, Buksi, egy új kiskutyát, játszatok együtt, elmentünk dolgozni, szia. Mert ezt a folyamatot kontrollálni kell.
0: Hát igen, meg külön őket, nem, meg szoktak ilyen rácsot tenni a szobák közé, hogy látják, de nem tudnak egymáshoz oda menni, tehát hogy vannak ilyen módszerek a beszoktatásra, nem?
1: Tehát nekünk információt kell szereznünk arról, hogy a két kutya hogyan jön ki egymással, hogyan kommunikálnak, mi történik köztük, mondjuk napközben.
0: Uh-huh.
1: Tehát a legideálisabb helyzet ilyenkor, ha valaki azt mondja, hogy ő szeretne egy második kutyát, körültekintően kiválasztotta, hogy milyen kutyát szeretne, milyen fajtát, milyen vérmérsékletű, milyen egyedektől, milyen szülőpártól számolik az a kiskutya, és letesztelte a tenyésztőnél, meg mikor elhozta, vagy mielőtt elhozta. Azért lehet ilyen teszteket is csinálni, ez megtalálható egyébként az interneten, tehát vannak kölyök kutyatesztek, amit érdemes is használni, sok tenyésztő használja, még több nem, sajnos. Uh-huh. Még
0: de
1: több tenyésztő nem használja. Igen, érdemes lenne, mert ha úgy tud eladni egy tenyésztő kiskutyát, hogy az új gazdi felkészült, és tudja, hogy ez egy rámenősebb kutya, ez kevésbé rámenős, ez erősebben használja az ösztöneit, ez kevésbé erős ösztönökkel rendelkezik, akkor azért van egy kép arról, hogy mi várható. Visszakanyarodva ahhoz az esethez, hogyha azt mondjuk, hogy ideális, hogyha valaki eldöntötte, hogy vásárol egy új kiskutyát, vagy örökbe fogad egy kiskutyát egy idősebb mellé, és mondjuk egy hét szabadságra el tud jönni a gazdi. Aha. És egy hétig figyeli ezt a folyamatot, és irányítja ezt a folyamatot, hogy hogyan szoknak össze a kutyák. Aha. Tehát itt azért a mi felelősségünk is nagy, de ehhez is kell a tapasztalat.
0: Így van, meg tanácsok, tudjuk meg utána
1: olvasni,
0: járás.
1: Igen, tudjuk olvasni a kutyáknak a testbeszédét, milyen jelzéseket használ az idősebb kutya, a fiatalabb kutya, és ezt nekünk kell tudni koordinálni.
0: Hát igen, meg amit mondtam neked, hogy mi is, amikor gondolkoztunk ezen, akkor figyeltem a bodzát, és láttam, hogy neki, ha főleg ha egy kutya sok, mert még fiatal, akkor ez neki nem komfortos, tehát ő lelép. Tehát annyira egyértelmű jelei vannak annak, hogy a bodzának nem kell másik, hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor a bodza egyedüli kutya. Tehát, hogy nem erőltettünk rá olyat, ami nagy valószínűséggel nem jönne be neki, ugye? Tehát figyelni kell a saját kutyánkat is ezelőtt még, hogy befogadnánk egy másikat.
1: És bodza azóta is jól érzi magát.
0: Igen.
1: Igaz? És akkor igen, ezek szerint jól döntöttél.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Július 20-a van, Isten éltesse az IES nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. Egy ritka, de azért szép magyar névről van szó szerintem. Na nézzük, hogy miről híres a mai napjon a kalendárium. Ma van a holnapja, annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja, ugye egyik ők Neil Armstrong volt, 69-ben ezen a napon rálépett a holdra. Na hát sokan mondják, hogy kamu volt, meg megrendezték, még erről mostanában egy film is készült, de hát azért nagy valószínűséggel ennek azért nem sok alapja van. Na nézzünk egy-két eseményt még a mai naphoz. Az Óbudai zsinagóga ünnepélyes felszentelésre ér, ezen a napon került sor 1821-ben. Aztán a Törökország megszállta Észak-Ciprust 1974-ben. A Viking egy űrszonddal leszállt a Marson 1976-ban. Megkezdődtek a 26. nyári olimpiai játékok Atlantában 96-ban nagyon szép magyar sikerekkel, Kiskunhalason pedig 2007-ben plusz 41,9 fokot mértek, ez abszolút hőmérsékleti rekord lett Magyarországon. Dunaújvárosban aznap plusz 33,3 fok volt a napi középhőmérséklet, amely szintén rekordértéknek számít. Vannak híres szülötteink is, ezen a napon született Vajai Erzsi magyar színész 1917-ben, Lux Alfréd író, műfordító, kritikus tanár 1933-ban. Natalie Wood kétszeres Golden Globe díjas, háromszoros Oscar díj jelölt amerikai színésznő 38-ban. Carlos Santana mexikai gitáros 47-ben. Chris Cornell amerikai rockzenész dalszerző 1964-ben. Még Pop Smoke rapper dalszerző 1999-ben.

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy alakul a holnapi nap időjárása, és hogy mi a helyzet a szerdával. Kedden a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű idehaza, ami azért jó hír a nyaralóknak. Helyenként viszont kedden kialakulhat eső, zápor, kisebb esélyes zivatar. Az északnyugati északi szél megélénkül holnap, időnként erős is lesz. Holnap hajnalban 7-16 fok várható, a legmelegebb órákban pedig 24-29. Szerdán változó felhőzetre és több órás napsütésre egyaránt számíthatunk, helyenként esővel, záporral, zivatarral. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Szerdán hajnalban 7-17, délután 23-28 fok valószínű.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivál a Skanzenben. Magyarul tanultak a nyári egyetemen. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Kis Dániel vagyok. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skanzenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
3: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni, gyermekeknek és felnőtteknek is kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelídített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
2: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át, Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Mátészalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 ezer forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva, újra további kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, július 20-a van, írésnapra, holnap pedig jönnek a Dánielek és a Daniellák. Alkohol és kánikula nem jó kombó, hamarosan mondom az okokat is.

a nyár, a nyaralások és a bulik időszaka, és hát ilyenkor azért fogy az alkohol is, sok társaságnál ezt szoktuk látni. Most azonban, amikor ilyen meleg van, azért el kell, hogy mondjuk, hogy az alkohol és a hőség nagyon rossz párosítás. A nagy hőségben el kell kerülni ugyanis az alkohol és italokat. Az alkohol és a hőség külön-külön is megterhelő lehet a szervezetnek, együtt viszont óriási mértékben megviseli a keringési rendszert, olyannyira, hogy akár az össze is omolhat. Különösen az időseknek, a betegeknek és a gyenge egészségi állapotúaknak kell nagyon vigyázniuk. Az alkohol és a hőség fokozza a vesék működését, ahogyan egyébként a tea és a kávé is, kitágítja az ereket. Ennek következtében csökken a vérnyomás, a vérkeringés összeomolhat, és eszméletvesztés következhet be. Mindemellett a szívet is megterheli. Az izzadás létfontosságú szerepet tölt be, a hőleadás és a túlhevülés megakadályozását szolgálja. Ennek segítségével lehet szervezetünk hőmérséklete állandóan 37 fok körül. Ám az izzadsággal vizet és ásványanyagokat veszítünk, amit csak alkoholmentes italok fogyasztásával lehet pótolni. A szív- és vesebetegségben szenvedők ugye nem fogyaszthatnak sok folyadékot, éppen ezért ők kérjenek tanácsot külön az orvosuktól a nyári folyadékpótlással kapcsolatban. Alkoholos italok helyett ígyunk inkább ásványvizet, cukrozatlan gyümölcslevet, de ott a csapvíz is. Ezek egészségesek, kalóriaszegények és oltják a szomjúságot. A kiszáradás első jele a szájszárasság, a koncentrációs képesség romlása és a fejfájás. Ezen segít, ha árnyékba húzódunk és iszunk valami egészséges italt. Az idős emberekre is figyeljünk oda, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak, és a gyerekekre is, hiszen az ő testfelületük relatív nagyobb, mint a felnőtteké, ezért a nagy melegben sokkal több folyadékot veszítenek, amit pótolni kell.

0: Itt a nyár. Egymást érik a fesztiválok, a szabadtéri rendezvények. Mire figyeljünk, hogy biztonságban legyünk, megkérdeztük Huszti Gábor rendőrtől.
1: Magyarország mára a fesztiválok országává vált, és már tavasz közepétől egészen ősz végéig hetente sokszor több fesztivált is tartanak. Olyan fesztiválokról beszélünk, ahol sokszor nemzetközi világsztárok is fellépnek, és ezek a rendezvények fiatalok ezreit, tízezreit vonzák. Ezek a helyszínek nagyon vonzóak a fiatalok számára, gyakran a nyári vakációjukat is ide tervezik, és nem elmennek nyaralni, hanem a fesztivál tulajdonképpen a nyaralásuk. Ezek a hangos zenei rendezvények, ahol önfeledten tudnak szórakozni a fiatalok, nagyon sok veszélyt tartogatnak, nagyon sok kockázati tényezőt, ezért mindenféleképpen azt javaslom, hogy felkészülten vegyenek részt ezeken a rendezvényeken.
0: Hogyan tud egy fesztiválozó felkészülni egy ilyen rendezvényre?
1: Először mindenképpen azt javasolnám, hogy amikor eldöntötte, hogy számára vonzó, szimpatikus egy fesztivál, tájékozódjon a honlapon, ne csak a line-upot tekintse meg, ne csak a jegyárakat és a kedvezményeket nézze át, ne csak a különböző flyerekben gyönyörködjön, hogy milyen jó a felhozatal. Érdemes megnézni a fesztivál szabályzatát is, és mindenféle olyan technikai információt, amit egyébként a szervezők gyakran meg is osztanak a különböző felületeiken. Tehát mindenképpen javasolnám azt, hogy a fesztiválozó először is tájékozódjon, mi az, amire számíthat, amikor oda fog menni, mi fogja őt fogadni, ott milyen rendszabályok vannak, milyen szabályok vannak, hogy tudott jelen lenni, mit vigyen magával, mit ne, hogy tud tulajdonképpen fizetni, étkezni és szórakozni. Érdemes például azt is megnézni, hogy mi az, amit a bejáraton egyáltalán bevihet, hiszen a fesztiválok szabályzatában pontosan leírják azt, hogy a területre mit lehet és mit nem lehet bevinni. Azt tudni kell, hogy általában azért minden jogszabály érvényes a fesztiválok területére, de a szervezők a területen belül azért speciális szabályokat is megfogalmazhatnak. Ezek általában a fesztiválozók biztonságát, nyugalmát, testi épségét szolgálják. Nagyon fontos az, hogy átgondolják azt, hogy mit is visznek magukkal. Értékek, milyen értéket érdemes elvinni egy ilyen rendezvényre. Most hiába mondanám azt, hogy ne a legmenőbb ruhájukba menjenek el, hiszen a cipőt vagy a különböző ruhát a sátorból el tudják lopni, hiszen a fiatalok úgyis nyilván az ilyen cuccaikat ide tartogatják, hiszen ez számukra nagyon fontos, de az, hogy mennyi pénzt visznek magukkal, a sok okos eszközből mi az, amit kiválasztanak, és mi az, ami ott kell legyen náluk, ezt érdemes azért meggondolni, praktikum szempontjából mi a feltétlen szükséges. Én javasolnám, hogy készpénz helyett például használjanak mindig bankkártyát. Nagyon fontos felszólítás az, hogy a bankkártya PIN-kódját soha ne helyezzék a bankkártya mellé, főképpen ne írják rá egy nagy fekete alkoholos filccel. A legtöbb magyar fesztiválon már rendszeresítették a különböző fizető fesztiválkártyákat, ezekkel lehet egyébként fizetni szinte mindenért, sőt, azért a fesztiválon belül az étel és ital fogyasztást teljes körűen tudják kártyával fizetni. Ez egy nagyon jó megoldás, hiszen nem szükséges az, hogy a fiatalok nagyobb készpénzt tartsanak maguknál. Ez majdnem olyan, mint a bankkártya, csak a rendezvényeken sokszor ez az egyszerűbb megoldás. Ha mégis úgy döntenek a fiatalok, hogy a fesztivál jellegéből adódóan szükséges, hogy készpénz legyen náluk, én azt javasolnám, hogy egyfajta limitet fogalmazzanak meg maguknak, és bankkártyával az egyes napokon annyi pénzt vegyenek le és tartsanak maguknál, amennyire feltétlenül szükségük van. Nem csak a lopások megelőzése miatt, el is veszíthetik ezt a náluk lévő összeget, és akkor nyilván sokkal szerencsésebb, hogyha nem a teljes fesztiválra szánt összeg veszik el, így talán tovább tudnak szórakozni. Fontos nagyon, hogy telefontöltőt természetesen vigyen mindenki magával, illetve vannak kisebb biztonságtechnikai eszközök, gondolok például olyanra, hogyha valaki sátrazik, akkor egy lakattal le is tudja zárni a sátrat. Érdemes kisebb táskákat, övtáskákat magukkal vinni, amelybe az értékeiket elhelyezhetik akkor is, amikor éppen koncertre mennek, vagy éppen a fesztiválon szórakoznak. Nem kell így a sátorba tárolják ezeket az értékeiket. Nagyon fontos az is, hogy a ruházatukon, amennyiben a zsebükben tárolnak dolgokat, akkor ezek ilyen cipzárolható, zárható zsebek legyenek, hogy esetleg a zsebtolvajok nehogy kihasználják a helyzetet, és eltulajdonítsák a dolgaikat. Felkészülésnél nagyon fontos még az is, hogy otthon a hozzátartozókkal, szülőkkel beszéljék meg azt, hogy hová, kivel, mettől meddig mennek, és az elérhetőségek is legyenek meg, nem csak a sajátjukat, hanem a barátaiknak az elérhetőségét is érdemes megadni. Ha esetleg valamilyen probléma van, akkor legyenek elérhetők. Én még ajánlanám azt is, hogy naponta tartsanak kapcsolatot az otthon lévő szülőkkel, beszéljék meg azt, hogy jól vannak, mi történt velük a nap folyamán. Mikor megérkeznek a fesztiválozók a helyszínre, először is érdemes megnézni, hogy milyen a parkoló, hol hagyják a járművüket. Van, aki nem tömegközlekedéssel, hanem személygépkocsival közelíti meg a helyszínt, akkor itt, hogy a gépjárművet hova, milyen módon állítják le, ez is kulcsfontosságú lehet. Ne hagyjanak a járműben semmilyen értéket, zárják le azt. Ha kerékpárral mennek, keressék a kerékpárt tárolókat, vagy az olyan helyeket, ahol a kerékpárjukat rögzíthetik, ezek általában a bejárathoz közeli helyeken, közvilágítással rendelkező helyek, itt lakatolják le, zárják le a kerékpárokat. Ott vannak a fesztiválon a fiataljaink, érdemes a sátorhely kijelölését is átgondolni, itt is jó, hogyha a fényhez közel van, hogyha éjszaka nem egy hátsó sötét helyre helyezik el a sátorjukat, hiszen ezek a helyszínek kedveznek a tolvajoknak. Fesztiválokon egyébként gyakran előfordul azt, hogy csoportok szerveződnek, akik a sátrakból történő lopásokat követik el. Érdemes a fesztivál elején rögtön egy fix pontot megbeszélni a társasággal, hogy abban az esetben, amennyiben a tömegben elkeverednének egymástól és újból egymást keresik, meg tudják könnyen találni egymást. Érdemes tájékozódni is a fesztivál teljes területén, tudni azt, hogy hol van a bejárat, a kijárat és a vészkijárat, egy esetleges rendkívüli esemény következtében mi az, amit tenni kell. Érdemes megnézni azt, hogy hol találják az orvost, a biztonsági szolgálatot hol tudják megkeresni, és aztán vannak nyilván a különböző értékmegőrzők, általában ezekkel egy helyen vannak a telefontöltő helyek is, ugye több nap alatt fontos az, hogy a telefonjukat mindig tudják tölteni, és elérhetőek legyenek. Nagyon fontos felszólítás, hogy a fesztivál területén a biztonsági szolgálat utasításait mindig be kell tartani, hiszen ezek a fiatalok biztonságát, testi épségét szolgálják, azt, hogy a fesztiválon jól tudják érezni magukat, és épségben tudjanak hazamenni. Ezért ezeket az utasításokat minden körülmények között be kell tartani.

0: Itt a nyár. Egymást érik a fesztiválok, a szabadtéri rendezvények. Mire figyeljünk, hogy biztonságban legyünk, megkérdeztük Huszti Gábor rendőrtől.
1: Szórakozás közben ugye a különböző standoknál ételt és italt vásárolhatnak maguknak a fesztiválozók. Fontos, hogy csak olyan italt fogyasszanak, amelyet látnak, ahogy szervírozzák. Ez azt jelenti, hogy előttük nyissák ki az üveget, vagy pedig bontatlan üveget vegyenek át. Soha semmilyen körülmények között ne fogadjanak el másoktól bontott vagy pohárban lévő italt, hiszen nem tudhatjuk, hogy ebbe esetleg milyen szert raktak. Ez az ételekre is vonatkozik, hiszen különböző ilyen anyagokat ezekbe az ételekbe is el lehet helyezni. Ugye híradásokból korábban hallottuk azt, hogy különböző anyagokat fogyasztottak, vagy véletlenül ezeket belevitték az italukba, és véletlenül fogyasztották ezeket, és hogy ennek igazán súlyos következményei voltak. Pontosan mértékletesség. Én azt mondom, hogy ne az italtól érezzük jól magunkat, hanem a programoktól, amiért oda mentünk, és nagyon fontos, hogy a társaság is legyen az, ami a jó kedvet okozza. A drogfogyasztás Magyarországon illegális. A rendőrség szinte valamennyi rendezvényen jelen van, és az intézkedéseikkel megpróbálják kiszűrni mind a drogfogyasztókat és a terjesztőket egyaránt. Ezért azt mondom, hogy érdemes meggondolni, hogy ki mit hogy tesz, hiszen ennek akár büntető jogi következményei is lehetnek. Soha ne fogadjanak el senkitől ismeretlen eredeti anyagot. Könnyen megeshet, hogy azt mondják, kóstold meg, próbáld ki, de annak ellenére, hogy ez egy ismert kábítószerként lehet említve, ez nem biztos, hogy az. Vannak ugye az ismert designer drogok, amelyeknek a hatóanyaga és a kémiai összetétele hetente változik, és a kémiai összetétel változásával az anyagok rövid és hosszú távú hatásai, biológiai hatásai szinte kiszámíthatatlanok. Arra is fel szeretném szólítani a fesztiválozókat, hogy nagyon általános és közhelyes, de figyeljenek oda egymásra, hiszen így egymás biztonságát is tudják talán biztosítani. A helyzethez képest mindig döntsenek felelősen. Most ezt könnyű mondani, hiszen a fesztiválozás hevében felelős döntéseket nem mindig könnyű hozni, de azért, hogyha egymásra odafigyelnek, akkor azért a helyzet normális mederben tartható.
0: Nos, hogyha mindent betartottunk, és mégis megtörténik a baj, akkor mi a teendő? Mert ilyen is van.
1: Előfordul, hogy mindenféle elővigyázatosság ellenére valamilyen probléma, baj történik. Gondolok itt például a különböző balhékra, ami ilyen sok ember együttléte esetén előfordulhat. Nagyon fontos, hogy higgatlan viselkedjenek, és ezzel azért elkerülhetik azt, hogy a balhéba bekerüljenek. Úgy kell viselkedni mindig, ahogy szeretnénk, hogy velünk is viselkedjenek, és ez például egy kulcsa lehet annak, hogy ne legyünk szereplői egy esetleges verekedésnek. Ha valaki agresszívan közelít feléjük, akkor ki kell kerülni, hiszen nincs tétje a dolognak. Általában nem ismerik egymást, és semmilyen értelme nincs annak, hogy konfliktusba kerülnek. Ilyen esetekben érdemes a biztonsági szolgálat figyelmét felhívni, szólni nekik arról, hogy van a fesztiválozók között olyan ember, aki problémát jelenthet. Ne akarjanak igazságot tenni se, ha nem őket éri valamilyen támadás, de azt látják, hogy valakik esetleg konfliktusba keveredtek, ne adj Isten, verekedtek, ebben az esetben is nagyon fontos, hogy keressék a biztonsági szolgálatot, ők fognak intézkedni, ne avatkozzanak be egy ilyen eseménybe, hiszen ebben az esetben akár egy garázdaságnak az elkövetőivé is válhatnak, pedig csak jóindulatúan próbáltak meg egy ilyen eseményt megakadályozni. És végül azt mondom, hogyha bármilyen rendkívüli esemény történik, a biztonsági szolgálaton kívül felhívhatják még a 112-es segélyhívót is, ahol a kollégáink várják a bejelentéseket, és nyilván a rendőrség, illetve egyéb hatóságok a szükséges intézkedéseket természetesen haladéktalanul meg fogják tenni.
0: Ne legyen ilyen, de mit kell tenni abban az esetben, ha esetleg pánik hangulat tör ki egy fesztiválon?
1: Ilyenkor nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy merre kerülhetjük el a tömeget, hogy tudunk szabadulni abból a helyzetből, és szintén fontos, hogy ilyenkor a rendezők általában hangos bemondón keresztül, mikrofonon keresztül közleményt szoktak haladéktalanul bemondani, ilyenkor az utasítást követni kell. Ebben az esetben általában ez a kulcsa annak, hogy elkerüljék azt, hogy valamilyen esemény áldozatává váljanak.

5 az 5 darab film debütál a hazai filmszínházakban csütörtökön, hogy melyik filmről mit kell tudni, már is mondom. Hát jön majd az opera. Egy francia-olasz zenés filmről van szó. Euridikét a saját esküvőjén egy váratlan lövés halálosan megsebesíti. Szerelme Orpheus képtelen elfogadni a veszteséget, ezért elindul az alvilágba, hogy visszahozza őt az élők közé. Az alvilág ebben a különleges feldolgozásban a titokzatos Grand House Hotel formájában jelenik meg, ahol Orpheus különös alakokkal találkozik és saját félelmeivel, emlékeivel is szembe kell néznie. Utazását világhírű operák áriái kísérik, miközben a szerelem és a halál határait fokozatosan, hát a rendező elmossa előttünk. A film nem egy hagyományos musical, hanem egy látványos opera fantázia. A címe Opera. Érkezik a hazai mozikba a Sivatag fia. Ez egy francia családi film. A 14 éves Szán írt egy könyvet, amelyet nagyapja egyik elbeszélése ihletett, Hadara hihetetlen története. Az állítólagos Hadara nomád gyermek volt, akit a családja 2 éves korában egy sivatagi homokviharban elvesztett. Úgy hitték, hogy egy struc pár megmentette és felnevelte. Amikor Szán a könyv megjelenésének köszönhetően meghívást kap a Szaharába, kiderül számára, hogy a Hadara sztori sokkal több, mint egy egyszerű esti mese. Érkezik egy argentin vígjáték is, a Argentin történetek ez a címe, és hát már is mondom, hogy miről szól. Egy férfi egy házi buliban véletlenül balesetet okoz, és hát utána inkább úgy dönt, hogy visszatér a barátaihoz, és úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Egy biztonsági őr egy véletlen találkozás után néhány órára kiszabadul saját hétköznapi életéből, ami váratlan eseményeket indít el. A liftben egy milliárdost zsarolással fenyeget egy fiatal nő. Egy futball világbajnoki döntő közvetítése közben a riporter pedig érzelmi összeomlása egybeesik a történelmi győzelem pillanatával. A frissen megválasztott elnök élő televíziós beszéde abszurd fordulatot vesz. Egy pap próbálja a szegénység előnyeit hangsúlyozni a közösség előtt, miközben egyre több ellentmondásba ütközik. A filmrendező fontos filmet készít egy őslakos közösségről, miközben saját képmutatása és hatalmi pozíciója fokozatosan lelepleződik. Na hát, ilyen és ehhez hasonló történetekből épül fel a maróhumorú, szatirikus vígjáték, melynek címe Argentin történetek. És végül, de nem utolsó sorban érkezik egy német családi film is, az a címe, hogy Momo, aki hát egy göndör-vörös hajú árva lánynak a neve, leleményességével, talpraesettségével könnyedén belopta magát a környékbeliek szívébe. Mindig mindenkihez van egy jó szava, önzetlenül segít másoknak a problémáik megoldásában. A városban azonban hamarosan szürke ruhás idegenek jelennek meg, akik arról győzködik az embereket, hogy időt takarítanak meg. A jóhiszemű lakók elveszítik minden örömüket és emberi kapcsolataikat, és többek között már Momóra sem marad idejük. A kislány rájön, hogy az időtakarék valójában ellopja az emberek értékes perceit. Ezért Horamester, az idő őrzője, egy különleges teknős Cassiopeia segítségével szembeszáll a tolvajokkal. Erről szól a Momó. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerés kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tag intézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tag intézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra kellemes szép napot, jó hetet kívánok, Szendi Hajni vagyok. Nekem mindig ugyanott gubancolódik össze a hajam, és megőrülök, amikor fésülöm. Komolyan meg vagyok ijedve, hogy ott egyszer megkopaszodom, hogy mi a helyzet a haj gubancolással, ki fogjuk deríteni. De aztán szó lesz arról is, hogy a kőműves dekoltást is krémezni kell. Szóval úgy látja maga előtt mindenki, ahogy megjelennek az építőiparban a munkások, és elkezdik ott a nadrág korc alá benyúlva krémezni magukat. Nem látjuk magunk előtt ezt a képet, pedig kellene, mert hogy azt mondták, hogy a kőműves dekoltázs égési sérülései nagyon-nagyon veszélyesek, szóval ezt is ki fogjuk majd egy kicsikét beszélni, de minden mellett arról a kellemetlen dologról is fogok szólni, hogy mit csináljunk, ha rászorul az ujjunkra egy gyűrű.

most kibontjuk a hajunkat, és ez nem csak kifejezetten nőies téma, hiszen nagyon sok pasinak is hosszú haja van ma már. Mondok egy-két jó tanácsot, mindenki ugye ápolt, dús, fényes hajkoronára vágyik, amely nem zsíros, de nem is száraz, jól formázható, és semmiképpen sem olyan, mint egy szénakazal. A rossz hír, hogy eredendően ez csak nagyon keveseknek adatik meg, a jó viszont az, hogy ezért mindenki javíthat saját haja állapotánnal. Nézzük, hogy hogyan is lehet mindezt megtenni, mit csináljunk, hogy a loboncunkkal ne legyen gubanc. Az alap hajápolási rutinról természetesen mindannyiunknak van információja, de nézzük most, hogy mit lehet extrában hozzátenni, mivel ápolhatjuk a tincseinket, mondjuk így haladó szinten.

Savas fejbőrhámlasztók, bizony, mert hogy ma már ilyen is van. Ez valójában nem hajápolás, hanem sokkal inkább fejbőrápolás. Ám mivel a fejbőr és a haj mondjuk így elválaszthatatlanok egymástól, nyilvánvalóan ezt is meg kell említeni. A szalicil savas hámlasztás azoknál jöhet szóba, akiknek nagyon gyorsan zsírosodik a hajuk, vagy korpával küzdenek. A hámlasztót hajmosás előtt száraz fejbőrre kell felvinni, jól be kell masszírozni, 10 percig ezt is rajta kell hagyni, aztán pedig jöhet a hajmosás. Akinek szükséges, az egyébként két lépést össze is vonhatja, azaz a fejbőrre ráteheti a szalicélsavas hámlasztót, a haj hosszra pedig a mosás előtti pakolást, és akkor nem kell 2x10 percet vágni. Aztán megmossuk a hajunkat, balzsam, és jön a mosás utáni ápolás. A samponos hajmosás után mindenképpen szüksége van a hajunknak egy kis utókezelésre. Ha sietünk, vagy csak az alaprutint tartanánk be, akkor kenjünk fel 3-5 percre kondicionálót, de csak a hajra, még véletlenül se a fejbőrre. Ez ugyanis lezárja a kutikálat és megvóvja a hajat. Ha viszont valóban ápolni szeretnénk a tincseinket, akkor rakjunk fel hajmosás utáni pakolást, amely mélyen behatol a hajszálokba és belülről ápol. Nagyon fontos, hogy a kondicionáló nem pakolás, a pakolás pedig nem kondicionáló, tehát ne keverjük a szezont a fazonnal. A pakolásnak nem az a célja, hogy lezárja a sampon által megnyitott kis réseket, hanem hogy behatoljon a hajba, és mindent jóval ellássa azt. Ezt követően szükség van a kondicionálóra is, hiszen ez zárja le a hajszálak pikkelyeit. Tehát a helyes sorrend: sampon, ami megnyit, pakolás, ami táplál, és kondicionáló, ami lezár. Soha ne gondoljuk azt, hogy a pakolás kiválthatja a kondicionálást, ugyanis a kettőnek teljesen más a funkciója. Ha nem akarunk annyit pepecselni, akkor inkább hagyjuk ki a pakolást és szorítkozzunk a sampon kondicionáló szent erőkettősére, mert hogy ez mindenféleképpen egy alap. A hajpakolást érdemes hetente legalább egyszer alkalmazni, de akár minden mosásnál is lehet. A hővédőt minden hajszárítás előtt alkalmazzuk, illetve a hajvasalót, hajsütővasot, hogyha használunk, akkor mindenféleképpen előtte spricceljünk a hajunkra hővédő sprét, amely ugye külön réteggel vonja be a hajszálokat, és így megóv a károsodást. Fontos, hogyha felkenjük hajszárítás előtt a különféle hajspréket, krémeket, de két hajmosás között is jó szolgálatot tehetnek, akkor mindig olvassuk el, hogy mi a helyes rutin, ezekre ugye rá szokták írni. Ha hidratáló, tápláló összetevőket tartalmaznak, akkor tényleg két mosás között is jó lehet. Ha úgy érezzük, hogy a hajmosás követően második, harmadik napon a tincseink megint szárazak lettek, szöszösek, a frizuránk szál, gubancolódik, akkor használjunk nyugodtan a hajban maradó termékeket, sűrű vastagszálú hajra krémeket, és vékony szálú lelapulóra, inkább a spray típusokat vagy a szérumokat ajánlják. És itt van még ugye a halola is, amely a hajvégek extra ápolója, amelyből akár minden nap tehetünk egy keveset, de csak is a hajvégekre.

0: Törődünk az egészségünkkel, Dobák Zita dietetikussal. Szia Zita!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A kérdés így rögtön az elején, iszol-e kávét vagy nem? Nem most, hanem úgy általában.
1: Iszok, és nagyon szeretem.
0: Na ez az, igen. Mert hogyha beírtjuk az interneten bármelyik keresőbe azt, hogy kávé, érvek mellette és ellene, nem tudom, van-e még egy olyan termék, aminél ilyen szinten megoszlik a vélemény. Igyuk, ne ígyunk, meghalunk tőle, mennyi az egészséges, teljesen elveszünk ebben a témában. Te mit javasolsz?
1: Én azt szoktam mondani, hogy nem egészségtelen abszolút a kávéfogyasztás. A módja, hogy mikor, hogyan, mennyit, azt kell tudni. Van egy koffein függőség is, tehát azért ez egy dopingszer, egy olyan dopingszer mindenki számára, ami abszolút legális drog, és teljesen jól fel tudja az embert pörgetni, viszont ha túlzásba visszük, akkor épp ellenkező hatást is el tudjuk vele érni.
0: Igen, hogy így most ez a minket.
1: Igen, most ez a mennyiség az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság meghatározta ezt a napi limitet, 400 mg koffeint javasol az a
0: teteje.
1: Ez napi 4 kávé, 4 csésze kávét jelent, de ha na várjál, de hogyha te szeretsz mellette kólát inni, vagy szeretsz mellette energiaitalt is inni, vagy csokoládét is eszel, vagy esetleg zöld teát is iszol, akkor ezekben is van koffein, mindegyikben egy kicsit más mennyiség, de összeadódhat. Van olyan páciensem, aki akár 4-5-6 kávét iszik, akár folyadék helyett is, vagy egy ilyen pótcselekvésre, vagy 10 órai, vagy reggeli helyett. Ezek azok a úgymond rossz étkezési szokások, vagy rossz berögződések, ami miatt mondjuk a kávéfogyasztás nem feltétlenül egészséges a szervezetünk számára. Itt kell azt a határt meghúzni, hogy én azt két dolgot szoktam a kávéról mondani, hogy az egyik az, hogy ne folyadék helyettesítőjeként fogyasszuk, illetve a másik az, hogy mindig nem csak a refluxosok, hanem az egészségesek számára is az a jó, hogy étkezések mellé fogyasztjuk, vagy után. Tehát ne így gyomorra, még egy egészséges gyomornak sem a jó a hirtelen koffein, még hogyha mondjuk egy krémesebb kávé, akkor is azért az irritációt jelent a nyálka hátja számára a gyomorban. Úgyhogy ezért egy ilyen napi egy-két kávé ez teljesen jól beillesz.
0: Mondjuk reggeli és ebéd után, vagy ilyesmi, akkor így fogyasztanád. És tejjel vagy anélkül?
1: Aki nem tejérzékeny, annak számára teljesen jó tejjel. Aki cukorbeteg, azoknak szoktuk mondani, hogy mértékkel a tejet, hiszen a tejben lévő tejcukor is felemelheti a vércukorszintet. Ha nem tud lemondani, és nem tud mondjuk cukormentes növényi tejekre, kókusztejre, mandulatejre váltani, akkor jó lehet egy tejszín is, vagy jó lehet egy fél deci tej is, de azt mindenképpen étkezés mellé szabad fogyasztania, tehát kisebb mennyiségben, mint egy átlagos ember számára, tehát nem ez az amerikai cappuccino, vagy amerikai latte.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm! Sziasztok!

További kellemes rádiózást kívánok! Megkongatták a vészharangot, halált is okozhat a kőműves dekoltázs. Nem bagatelizáljuk el a problémát. A nyári hőségben, a tűző napon fedetlenül hagyott bőr nagyon gyakori jelenség azoknál, akik fizikai munkát végeznek és kint vannak a szabadban. A szakértők azt mondják, sokkal nagyobb elővigyázatosságra lenne szükség. Hőhullámok sorozatával és meleg rekordok megdőlésével támadt már eddig is a nyár, és a meteorológusok jóslatai szerint bőven lesz elég forró száraz napunk. Ilyenkor mindenki jobban figyel a fokozott folyadékbevitelre és az UV-sugárzás elleni védekezésre. Azonban a Brit Egészségügyi és Biztonsági Bizottság szakértője egy különösen veszélyeztetett csoportot emeltek ki, és őket külön figyelmeztették. Az építkezéseken, útjavításokon és egyéb okokból szabadtéren dolgozó fizikai munkásoknak üzentek. A figyelmeztetés hátterében az a jelenség áll, hogy a munkások nagyon sok esetben fedetlenül hagyják egyes testrészeiket. Leveszik a pólóikat, mert melegük van. A meglazított nadrágjuk felett pedig egy-két guggolás után gyakran megjelenik a kőműves dekoltázs néven ismerté vált csupasz derék és fenékrész. Az viszont igen ritka, hogy a munkások naptejjel védenék a bőrüket, árnyékba pedig sokszor lehetetlenségbe húzódniuk a munkavégzésük területe miatt. Az orvosok megfigyelése szerint ez a testfelület a legveszélyeztetettebb. Szinte sosincs rajta napfényvédőkrém, elérni is nehéz, viszont pillanatok alatt leég és folyamatosan ki van téve az UV-sugárzás veszélyeinek. Innen pedig szinte egyenes út vezethet a bőrrák kialakulásáig, ami akár halálossá is válhat, hogyha nem fedezik fel kellő időben. A szakértők figyelmeztetése szerint a legmelegebb napokon igenis szükséges megtörni a macsó hagyományt, és a munkásoknak az egészségük védelme érdekében naptejet kellene használniuk. Könnyű, világos ruhát kellene viselniük, és a fejükre is érdemes föltenni egy világos, vékony karimás kalapot, leárnyékolva a tarkójukat és a fülüket. Továbbá, amikor lehet, akkor vonuljanak árnyékba, és igyanak sok-sok vizet. A brit egészségügyi hatóságok jelentése szerint a szigetországban évente 1700 esetben diagnosztizálnak úgy bőrrákot a pacienseknél, hogy a daganatokat az erős napfénynek való folytonos kitettség okozza. Ezek közül átlagosan 60 bizonyul halálos végkimenetelőnek, és ezekben az esetekben az elhunytak 44%-a az építőiparban dolgozott. Azonban egy naptejgyártó cég korábbi kérdőíves felmérése szerint a szabadtéren dolgozóknak csak a negyede használ védőkrémet a munkájuk során. Na tehát, akkor elő a fényvédőkrémekkel, be kell kenni azt a bizonyos részt is, a kőműves dekoltást.

Mit csináljunk, ha az ujjunkra szorult egy gyűrű? Hát mondok egy egyszerű tárgyat, amivel állítólag könnyedén eltávolíthatjuk. Egy interneten keringő videó az, amelyben megmutatják, hogyan lehet megoldani az újra szorult gyűrűk problémáját a lehető legbiztonságosabban és legfájdalommentesebben. Sajnos gyakran okoznak problémát az újra szorult gyűrűk, különösen testmozgás után, meleg időben, vagy hogyha nem megfelelő a méret, de magunkra szuszakoltuk. Egy interneten keringő videóban most segítenek. Egy újra szorult gyűrű eltávolítása az ékszeren kívül a szervezetre is veszélyes lehet. Károsíthatja az ínszalagokat, akadályozhatja meg felelő véráramlást, sőt, extrém esetben még a tapintás képességére is kihathat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ember megfelelő szakértelemmel a legkevesebb kárt okozva távolítsa el a problémás ékszert az ujjáról. Ehhez nagy segítség lehet az a videó, fél perces, amelyben egy érszorító segítségével távolítanak el egy gyűrűt egy megdagadt ujjról. A módszert egy floridai kórházban dolgozó nővér fejlesztette ki, és nem szükséges hozzá más, csupán egy érszorító. Ha már nekünk is meggyűlt a bajunk a makas gyűrűvel, akkor kövessük a videó lépéseit, és állítólag könnyedén megszabadulhatunk tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Időutazós hétekre hív a skanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők. Ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
3: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozás számokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidő sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei, oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya Mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
2: Krúdi nyomában időutazós hétekre hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a résztvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak. Írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valent Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzettes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kisfárdai, valamint Éres Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Hát Marilyn Monroe egy kicsit molett volt, de iszonyatosan jól állt neki, szóval arányos volt. Ma már nem biztos, hogy ez a nő ideál, pedig milyen jó lenne, nem, hogyha nem kilódnánk egyfolytával azzal, hogy valahogyan lefogyunk. Minden esetre, hogy őrizte meg az alakját Marilyn Monroe, erről mindenféleképpen fogunk majd beszélni, de minden melletten látogatunk majd Jordániába is, a sivatagba, és slow food lesz ma a témánk Friedrich Antal Schäffer.

hogyan tartotta formában tökéletes homokóra alakját Marilyn Monroe, hogy evett és hogyan mozgott, keményen megdolgozott a sztár a tökéletes homokóra alakjáért, és korábbi nyilatkozataiból az is kiderült, hogy egyébként ebben sok munka volt, mármint mozgás, illetve étkezés szempontjából is. Marilyn Monroe egy igazi hollywoodi legenda volt, azzá vált ikonikus külseje és színészi alakításai miatt, többek között a népszerű Van, aki forrón szereti, vagy Ahogyan fogjunk, Milliómos című filmekben szerepelt. Mindezek mellett nyilván a magánélete is izgalmassá tette a karakterét, tekintve, hogy John F. Kennedy szeretője volt, de Bobby Kennedyvel és Frank Sinatrával is szoros kapcsolatot ápolt. Nem csoda, hogy a gyönyörű nő elbűvölő személyisége és tökéletes homokóra alakja sokakat elcsábított. Egy 1952-es interjúban elárulta, hogy hogyan tartja formában magát. Az igazat megvalva, soha nem tartottam kivételesnek az alakomat, egészen a közelmúltig nem is igazán foglalkoztam vele, nyilatkozta akkor a színésznő. Soha nem törődtem különösebben a szabadtéri sportokkal, és nem állt szándékomban kiemelkedő teljesítményt nyújtani sem a teniszben, sem az úszásban, sem a golfban, mondta, majd hozzátette. Most más a helyzet. Noha egykor nem foglalkoztam az edzésekkel, mára már minden reggel 10 perces, könnyű, súlyzós gyakorlatokkal kezdem a napot. Kifejlesztettem a saját edzéstervemet, olyan izmokra fókuszáltam, amiket erősíteni akartam, mondta. Marilyn Monroe elmondása szerint minden reggel lefeküdt a földre az ágya mellé, és így gyakorlatozott. A legelső mozdulat sora mellfeszítő rutin részét képezte, amely abból állt, hogy 5 kilós súlyokkal tárogatott. 15-ször végezte el a mozgást, mindezt nagyon lassan, majd megismételte újból 15-ször, de ezúttal a súlyokat a feje felett mozgatta oldalirányba. Majd még mindig fekvő pozícióban, kinyújtott karokkal maga mellé felemelte a súlyokat a padlóról 45 fokos szögben, és körkörösen mozgatta egészen addig, amíg el nem fáradt. Az étrendjét is alaposan kidolgozta annak érdekében, hogy megőrizze formás alakját. Zuhanyzás előtt egy csészetejet melegített, ebbe beleütött 2 nyers tojást, és villával felkeverte. Ezt az elegyet itta meg aközben, amiközben a ruháit vette fel. Napindító étkezését még egy multivitaminos tablettával is kiegészítette. Vacsorára a piacon vásárolt magának sztéket, bárányszeletet vagy májat, és azt a sütőben sütötte meg, ami mellé 4-5 nyers sárgarépát fogyasztott el. Részben nyúl vagyok, mesélte az interjúban. Soha nem unom meg a sárgarépát. Szerintem áldásos, hogy ilyen egyszerűen táplálkozok napközben, mivel nemrég rászoktam arra, hogy hazafelé menet elnyaljak egy fagyit, nyilatkozta. Hozzátette, hogy az alvás is nagyon-nagyon fontos volt a számára, nem szeretett kapkodni sem. A vasárnapot kijelölte teljes szabadnapnak, ilyenkor még azt is megengedte magának, hogy akár 2 órát reggelente hemperegjen az ágyban. Éjjelente 5-10 órákat aludt egy extra széles egyszemélyes ágyban, és könnyű pehelypaplannal takarózott be, legyen nyár vagy tél. Soha nem aludt pizsamában vagy hálóinkben, ezek azt mondták, zavarják a nyugodt pihenését. Csupán, ahogy mondta, mesztelenül aludt és egy csepp Chanel parfümöt viselt. We'll be right back.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ha jövünk, megyünk az interneten, a közösségi oldalakon, akkor azért látunk olyan barátokat, rokonokat, ismerősöket, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ott pózolnak Petrába, Sziklába vájt ősi város előtt. Jordánia az egyik legnagyobb vonzereje, Petra az ősi város, és hát ugye furi ez az ország, mert hogy a területe nagy része sivatag, de hát itt található a Holdtenger is, ahol nem tudunk elsüllyedni, a föld legmélyebben fekvő szárazföldi pontja, tehát egy turista paradicsomról van, vagy lehetne szó, viszont Jordániát több közel-keleti konfliktus is érinti, folyamatosan ezt is mondhatjuk. Ma Jordánia lesz az úti célunk, Friedrich Antal Schäffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is!
0: De voltál már Petrába, vagy csak tervezed?
1: Még csak terve van, de biztos, hogy el kell jussak oda.
0: Gyönyörű.
1: De miután kicsit utána olvastam, ha meg is nézem Petrát, mert érdemes természetesen, nem szabad ennek a fő dolognak lenni, hogyha Jordániába megyünk, mert ez egy nagyon szép hely, rendben, de az összes dolog mellett szinte el is törpül, többek között a gasztronómiája mellett, attól függetlenül, hogy biztos, hogy egy csodálatos és érdekes dolog ez a Petra, és valóban meg szeretném nézni. Azt írták, azt olvastam, azt tapasztaltam ebben a dologban, hogy viszont, ahogy te is mondtad, hogy óriási része sivatagos. Így van, a sivatagban viszont nagyon nehéz önállóan megélni, főzni, meg egyebek. És közben az ott élő népek, az ott élő többek között beduinok is, azok megtanulták ezt az életet, megtanulták ezt a konyhát, és a legfontosabb az ő konyhájukban a türelem. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ők nem gyors ételeket esznek, mert eszük ágában nincs. Tehát nincsenek ilyenek, hogy akkor elkezdünk a Michelin csillagra hajtani, meg egyebek. Itt az őszinte konyha van, a tiszta, letisztult és nyugodt étel alkotás és készítés. Az adott helysége, az adott helyszínnek megfelelően. Ennek megfelelően is nagyon kevés a termőrészük a sivatag miatt, viszont a sivatagban nagyon sok nemzetük él, így ettől függetlenül is, és megpróbálnak ezt összehozni, hogy működjen az életük, és működik is, mert azért tudnak ők többek között fűszereket, borokat, olívaolajokat termelni és készíteni természetesen, de a sivatagi életük rán nevelte és rá kényszerítette őket arra, hogy a legapróbb dolog is értékes, tehát ott olyan nincs, hogy leesik a kenyér és kidobom. Ott az a szokás, hogyha leesik a kenyér, akkor fölveszi a földről, vagy megcsókolja a fejéhez, rakja a homlokához, és utána megköszöni az Istennek, hogy ő megkaphatta ezt a kenyeret.
0: Ja, azt hittem, azért csinálja ezt, hogy magát ostorozza, hogy lehetek ilyen béna.
1: És többek között a beduinoktól lestek el egy olyan ételt. Mostanában ez a slow foodot főzött, mert én is olyan éres vagyok.
0: Soha nem jutok el ebbe a frázisba, hogy slow foodot egyébként.
1: Nem is kell, tehát megmondom őszintén, itt a beduinok 3000 éve már slow foodot főznek, mert hogy ők tudják, hogy miről van szó. Ez a nyugatiaknak, meg ezek a, mindig kitalálok évente valami új dolgot, és nem tudom tovább vinni, mert hogy alkalmatlan a dologra. A slow foodnak van értelme abban az esetben, ha van időd, vagy rákényszerít az idő, hogy te lassan főzzél. Na most a beduinokat rákényszereti a helyzet, meg az idő, mert ott te nappal 40 fokba nem fogsz ebédet főzni, nincs az Isten, mert vagy 50 fokba a sivatagban. Így van pontosan. Viszont a homok segítségével különböző dolgokat, egy ilyen kis gödrötásnak abba rakják a tüzet, berakják a teljesen zárt edényükbe, a különböző alapanyagokkal összerakott egy tál ételüket, befedi a szinte parázsló tűzbe, ezt a homokba lefed, homokkal lefedi, és akkor 3-4-5 óra múlva meg persze elkaparja, kiszedi, és csodálatos egytál ételeket alkot meg. Ilyen például jordán fűszeres fokhagymás lecsó, ez most direkt húsmentes, mert hogy kedvezni akartam neked is, de hogyha a Galayet Bandórának nevezed, akkor esetleg közelebb vagyunk a jordán megnevezéshez. Az a különlegessége, hogy van benne paradicsom, zöld paprika, vörös hagyma, van benne fokhagyma, meg olívaolaj is, de raknak bele római köményt, fahéjat is. És ettől lesz ilyen pikáns, érdekes, nagyon finom. Ez a lecsónak egy másik változata.
0: Igen,
1: semmi különös probléma nincs ezzel, csak el kell fogadnunk azt, hogy a különleges fűszereket rakunk bele egy lecsóba, akkor különlegesebb lesz az íze.
0: De akkor ezt simán ki tudjuk mi is próbálni, abszolút, tehát nem egy rossz íze. Nem kell gödrötásni az udvaron, belerakni egy edényt, és ott ülni egy három napot.
1: Igen, én szeretem a lecsónál leszedni a paradicsom héját, hogy akkor én nem szeretem meg, mit tudom én, de itt például azt van, hogy a beduinok nem szedik le. Te sem
0: én
1: szed
0: szedem le.
1: Tehát van meg, úgyhogy nem kell.
0: Mondtam, Matikám, én fast food. Tehát itt nem az... kilódunk ezzel, hogy leszedni a haját meg.
1: Ne bonyolítsuk az életünket fölösleges kis huncutságokkal. Az tökéletesen jó lesz úgy. A lényeg az, hogy ez tényleg egy lassú főzéssel készül el, úgyhogy merem ajánlani, érdemes kipróbálni.
0: Annyira jó, hogy mindig beszélgetünk, hogy minden nap főzök, és meg komolyan mondom, így néha kifogy az ember az ötletből, és akkor most csináltam lecsót, ami szezonális, ugye, tehát legközelebb komolyan kipróbálom ezt a fahéjas római köményes verziót is. Anti, köszönöm szépen, legközelebb irány Ciprus.
1: Így van.

nagyon sokan szeretik a mosogatógépet használni, én is imádom, hogy van, bár a férjem szerint abszolút alkalmatlan vagyok arra, hogy bepakoljak ebbe rendesen. De egyébként a múltkor beszélgettem csajokkal, és minden családban szinte ez a probléma. Tehát, hogy a férfiak jobban tudnak a mosogatógépbe bepakolni, mint a nők, mivel én állandóan megkapom, hogy éppen mit szúrok el, melyik edény fordul fel, pedig már hányszor elmondtam, és stb. Mondtam is a férjemnek a múltkor, hogy na, akkor egy gonddal kevesebb, pakolj be te mostantól ez a feladatot, tehát nem osztozunk rajta. Mondjuk amúgy is ő egy ilyen házi tündér, tehát nem okoz neki problémát. De tényleg, amikor ő pakol be, akkor nem fordulnak át az edények, amikor én, akkor meg egy-kettő vállalhatatlan lesz a program végére. Na minden esetre kanyarodjunk vissza a mosogatógéphez, mert hogy megdőlt egy tévhit ezzel kapcsolatban. Sokaknak szokása előblíteni, vagy akár be is áztatni a mosogatni valót, mielőtt beleteszik a mosogatógépbe. No, hát azt mondják a szakemberek, hogy erre semmi szükség nincs. Bőven elég, hogyha csak az ételmaradékot eltávolítjuk az edényekről és a tányérokról. Ha a mosogatógépbe tesszük a piszkos edényeket, akkor valóban lennie is kell rajtuk ugye szennyeződésnek, különben a beadagolt mosogatószerben található enzimek egész egyszerűen nem tudnak majd mihez hozzá kapcsolódni. Tehát tulajdonképpen feleslegessé válik a használata, arról már nem is beszélve, hogy nagyjából ugyanolyan állapotban fogjuk kivenni a bepakolt dolgokat, mint ahogy betettük. Nos, az edények nem lesznek tisztábbak az előzetes öblítéstől és áztatástól. A mai modern mosogatógépek ma már átgondolt tisztító technikával dolgoznak, a bennük található szenzorok pedig érzékelik, hogy mennyire piszkosak a bepakolt edények, fogalmam sincs, hogy hogy csinálják. Kutatások is igazolják, hogy az extra öblítéstől nem lesz tisztább a mosatlan annál, mintha öblítés nélkül pakoltunk volna be. Ha pedig ezt figyelembe vesszük, akkor egyértelmű, hogy a kézi előmosogatással tulajdonképpen vizet, energiát pazarolunk. A jelenleg forgalomban lévő energiatakarékos gépekkel tisztítási hatékonyság, energiamegtakarítás viszonylatában nem tudjuk felvenni a versenyt. Nos, egy átlagos modern mosogatógép egy mosogatás alatt körülbelül 12-20 liter vizet használ el, míg egy alapos kézi mosogatásnál körülbelül 28-30 liter víz is elfolyhat. Én azt sajnálom, hogy a nagy tepsik nem férnek be a mosogatógépbe. Úgy utálom a nagy tepsit elsúrolni, tehát ilyenkor így berakom így a csapba, és akkor leáztatom, ugye? Tehát, hogy így abba ott ugye el van, aztán azt szedem magam lelkekbe, és kisikálom. Tehát ritka, úr, ez az egyik legutálatosabb dolog nekem a házi munkámban, amikor ilyet kell sikálni. Szóval várom azt a mosogatógépet, amiben majd így betesznek egy ilyen tálcát mondjuk, ahol be lehet ezt így a tepsit így tolni, nem? Milyen jó lenne, és akkor szépen azt is elmosná, és nem mosogatnánk azt se elő, mert ahogy hallottuk, ezzel több kárt okozunk, mint hasznot. No. Az egyetlen alkalom viszont, amikor van értelme egy előzetes öblögetésnek a szakemberek szerint, az az, hogyha nem tervezzük a bepakolás után azonnal kapcsolni a mosogatógépet. Ugye sokaknak mondjuk nagy mosogatógépe van, de csak ketten vannak a családban, tehát nem fog minden egyes étkezés után ez megtelni. Ilyenkor jó, hogyha egy kis előmosás van, mert hogy az ételmaradékok jobban megtapadhatnak az edény felületén, de ilyenkor is jobb ötlet egyszerűen csak egy gyors öblítési funkciót bekapcsolni a gépen, nem pedig kézzel tenni ugyanezt, mert ilyenkor is vizet spórolunk. Természetesen az időfaktort is érdemes figyelembe venni, márpedig az előmosogatás kihagyásával időt spórolhatunk saját magunknak. Akinek mosogatógépe van, az valószínűleg többek között ilyen szándékkal is vette. Egy kutatás szerint azok, akik lehetőleg minél energiatakarékosabb mosogatógépet használnak, éves szinten, én megdöbbentem, 230 órányi, azaz 10 napnyi időt takarítanak meg maguknak. Hát kérem, kell ennél több, nem kell előmosogatni. Időt spórolunk, energiát és vizet is, szóval tök jó dolog a mosogatógép.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is fogok búcsúzni, de ez természetesen, ahogy lenni szokott, programokkal teszem. Holnap lesz a Lapozgató Könyvklub, ugye nem ez volt az eredeti időpont, de módosították július 21 kedre, délután 4-kor várják azokat, akik Jane Austenról szeretnének beszélgetni. A helyszín a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kölcsönző tere lesz majd. Megemlékezést tartanak július 31-én majd a roma holokauszt áldozatai emlékére a Faraimosz emléknapot tartják meg. A megemlékezés 11 órakor kezdődik Nyíregyházán, az északi temetőben. És végül, de nem utolsó sorban, jön a gasztronómiai fesztivál. Július 25-én hívják, várják majd az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfaluba. Tűz fölött, föld alatt, egész nap nagyon érdekes programok lesznek. Italfogyasztási szokások az ókorban, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásai, ízek, illatok a vaskortól a középkorig, a kenyér régészete, szóval csak egy-két témát emeltem ki. Szeretem az ilyen programokat, amik kilógnak a sorból, tehát nem a megszokott eseményeket látjuk újra és újra. Érdemes tehát ellátogatni a régészeti gasztronómiai fesztiválra. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Holnap jövök 10-kor, remélem összefutunk itt a Besten, a műsorvezető a hírek után Dékán Pisti lesz. Szendi Hajnit hallotta, kellemes délutánt kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivál a Skansenben. Magyarul tanultak a nyári egyetemen. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Kis Dániel vagyok. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skansenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
2: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni gyermekeknek és felnőtteknek is. Kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelídített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
1: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át, Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Mátészalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Hétfő délután újra miénk a pálya, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Jó, hogy most is ránk hangolt. Hozom a legnagyobb dalokat, a csajokat kiegészítve, itt egy férfi hang, és majd csatlakozik hozzám Dani, hogy egy kicsit erősítsük ezt az oldalt is. Most pedig kezdjünk neki időjárási adataink előtt Craig David énekel. Seven

A Little of the Mac az egyik kedvencem volt abban az időben, Mark Morrison énekelt, és Sárossal a Boró-Boró, pedig inkább a Night Riderre fog emlékeztetni minket. Friss időjárási adatokat hozok, nézzük, hogy mire számíthatunk, hát jelenleg 27 fok a hőmérőn, nagyon változó a mai napunk is időjárásunk szempontjából, most nyugati alsó széllel számoljon, aztán majd északnyugatívá fordul ez a múló percekben. A legmelegebb órákban ilyen 4 óra körül mérhetünk majd mindösszesen 28 fokot, durván 4-5 fokkal elmaradva ilyenkor a júliusi átlaghoz képest. Aztán hát a távlati adatok sem rózsásak, ez a hónap így megy ki, és úgy néz ki, hogy az augusztus eleje is nagyjából ezzel a 25-6-7-8 fokkal fog majd evickélni, itt a nyarat tekintve. Na erről ennyit, jöjjenek a dalok, itt van nekünk, ahogy mondtam, Árás és a Boró-Boró, Zolával sehova se passzolok, szintén itt a legnagyobbak között.

Nem tudhatom, a Red Bull Pilvaker itt a legnagyobbak között, aztán folytatjuk majd a C-blokkal, a Summertime, odakint pedig pörög, bár ahogy mondtam, egy kicsit talán elmaradtunk az átlagokhoz képest, a csalók pedig most is aktívak, nincs melegük, úgy látszik klímás helyiségekből próbálnak minket átverni, a rendőrség után most az ügyészség nevével visszaélve próbálnak minket behúzni a csőbe, e-mailt kapunk tőlük, azt írják, hogy valamilyen büntető eljárásban vagyunk érdekeltek, illetve folyik ellenünk, bármelyik verziót is választva, egy linket talál az e-mail alján, ahol majd megnézheti ezt a dokumentumot. Furcsa legyen az, hogy e-mailben kommunikálnak, furcsa legyen az, hogy ez az e-mail cím ez egyáltalán nem magyaros, és az is furcsa legyen, hogy a helyesírási problémák azért elő-elő kerülnek továbbra is, bár ezeket a csalásokat már a mesterséges intelligencia fogalmazza meg. Nagyon figyeljünk oda. Így egyébként nem kommunikál az ügyészség sem, meg a rendőrség sem. Ők postai úton hivatalosan ajánlott levelet küldenek, ezzel azért számoljunk, soha ne adjunk meg banki adatokat, ez is nagyon fontos, és nézzük a friss infókat mindig a Kiberpajzs oldalán. Summertime, aztán itt lesz majd az Umbrella, Jay-Z-vel, Chris Brown-nal és Rihanna-val.

Egy jó kis lendületes dal. Rádon lesz hozta, ez a legnagyobbak listája a Best FM. Jó munkát, kitartást kívánok, Dékán István vagyok. James Morrisonnal folytatjuk, és ítélkezési szünet érkezzen infóként hozzánk, mely már pörög és egészen augusztus 20-áig pihennek. Az ügyészségen nem igazán születik döntés, tehát azonban látnunk kell, hogy a jelenleg is folyó ügyeket még lezárják, illetve soron kívül, ha kell, akkor döntenek, ha ez szükséges. Minden más kommunikációt egyébként a postaládán keresztül megteheti, és meg is kell, hiszen a határidős dokumentumok benyújtásának az ítélkezési szünet nem szab határt, tehát bele számít, olvassa Best FM oldalán a kiegészítéseket, és folytatjuk dalokkal, James Morrisonnal, a Fall the Flow-val, velük anyám mondta.

Miért legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak? Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elisztalott egy óra, három mindjárt, indul a Pizza Mafia játéka. Ma is keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, érdemes, hiszen két pizza tét a szuper pizza menüben. Ma is itt van a Gusta és a Bolognéz, ez már holnap elfogyasztható, ha nyert. Úgyhogy Facebook oldalunk a prioritás, Best FM Nyíregyházait keresse a kérdést.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ára.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a nyíregyházi múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. 9 új elektromos kisbusszal bűvült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tag intézmény. A Sóstúhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tag intézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
5: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, kezd egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
4: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel járunk 3 óra után, a játékunk elstartolt itt a Best FM-en, ma is megnyerheti a szuper pizza menüt. Hála a Pizza Mafia srácoknak! Keresnie kell a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyház, ott kell hozzá is szólni, én pedig hozom a dalokat Blue Cantről és Sean Paul indít. Ez a Breed.

Egy igazán jó R&B dal, méghozzá 2000-es évek közepéből, Sean Paul-lal, meg Blue Cantrell elpörgötte ez a siker, ez volt a Breathe, itt a legnagyobbak között, a Facebook oldalunkat keresse, Best FM Nyíregyháza, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, melyben ma is megérheti valaki a Super Pizza menüt, a Gusztót és a Bolognese pizzákat, a 4 órai hírek előtt sorsolás útján. A játékszabályokat jól ismerjük már, a kérdést pedig, hány évesen lett autó tulajdonos, mi volt az első autója, így várom válaszait a kérdésre, egyébként én nagyjából 25, bár igazából nem emlékszem is. Az viszont előttem van, amikor az első autómat megveszem és a kulcsot a kezembe adják. Mekkora élmény volt ez? Hát nagyjából ilyen sztorikat várok a mai játékunkban. Ígérem, mesélek még, de jöjjenek a dalok a négy ütem Subbies Monster-től. Belekezdünk!

Te. Fókuszáljunk a Pizza Mafia játékára, mely itt pörög a Best FM-en, illetve a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Arra voltam kíváncsi, hogy mikor vette meg első autóját, mi volt ez az autó. Illetve hát látjuk, hogy sokunknak már a srácok az autóvásárláson gondolkodnak, így azért jó ezeket a dolgokat feleleveníteni. Mik voltak a szempontok, milyen autót sikerült akkor spórolt pénz vagy segítség árán megvenni. Említettem, hogy egy óriási élmény volt a sajátom, amikor én megvehettem első autómat, azt is bevallom, hogy nagyjából egy évig készültem rá, és rakosgattam össze a kis első forintjaimat, és az is hozzá tartozik a dologhoz, hogy rengeteg autó került számításba, az egyes Golftól kezdve a kis Polskyig, de a végén egy Suzuki lett. Hát így várom üzeneteit, jó? A mai játékunk erről szól, a 4 órai hírek előtt pedig sorsolok majd a szuper pizza menüt egészen pontosan. Nézzünk néhány üzenetet. Trabant! Pál üzenete 24 évesen vehetett egyet. Jolának a jogsúlya 23 éves korában lett, meg egyelőre nincs autója. 18 éves volt Csaba, egy 1005-ös Lada volt a versenyautója. Zsuzsának pedig egy Twingója volt. Monikának 28 évesen egy jó kis Swiftje volt. Szerintem az egy tök jó verda annak idején, az szerintem mindent is überelt. Trabant 23 évesen, emerencia hozzászólását is beletehettem virtuális kalapunkba. Hát így várom válaszait ebben az órában. Egészen 4 óráig bezárulok, akkor sorsolok majd, és ide csatolom a legnagyobb dalokat, a Bassman Jacksféle Good Luck is, aztán majd Pápai Jocival ott várok. Mindjárt!

neked Ezre a You Got Be, után majd Tóth Gabi dalát Sors címmel indíthatom. Itt a legnagyobb a közül, ez a Best FM, és akkor a játékunkra fókuszáljunk. A Pizza Mafia játéka ma is pörög, mint minden hétköznap 15 és 16 óra között, aminek végeredményeként majd a 4 órai hírek előtt Dani hírei előtt sorsolok majd virtuális kalapunkból. Innen egy nyertes kerülhet ki, aki hazavéheti a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal már holnaptól, és erre nagyjából 2 hete van. Hát ez a játék, melyben minden hétköznap érdemes részt venni, és ez a következő módon zajlik. Keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá a kérdéshez! Mikor szerzett jogsit? Mi volt az első autója? Ha megteszi, sztorizgat velem, én már regisztrálom is a játékba. Aztán győzzen a szerencsésebb. Említettem, hogy Suzuki-t sikerült vegyek, és hát én nagyon szerettem azt az autót, egy háromajtós, ahogy szokták volt mondani, háromhengeres, gyönyörű szép kék Suzuki volt, tényleg nagyon szerettem, mert hát az első autót az ember nagyon szereti, mondjuk én nagyon sokáig hínodáltam, én szerettem a dízelautók erejét, de azért jó lett volna egy fürge kis benzines, és hát egy ideig azért ment a vacilálás, hogy mi lehet a legjobb választás. Nem tudom, hogy önnél hogy volt ez? Várom válaszait, ahogy mondtam, ebben az órában erről szól a Pizza Mafia játéka. Zoltán hozzászólása kb. 20 volt, amikor az első autót szerezte, ez egy Wartburg volt. Óriási kultusza van ezeknek az autóknak mostanság, a két tevű Trabantnak, Wartburgnak, nekem például van egy Babettám, pontosabban kettő, és egy piros, meg egy kék. Erzsébetnek volt egy Passatja 28 évesen, de nincs jogsia. Nem értem a sztorit, biztos megvan a történet. 18 éves volt Melinda, amikor egy 1005-ös Ladát szerzett. Ez gondolom a kocka lámpás volt. Nekünk is volt egy a szüleimnek. Pontosabban imádtuk azt a Verdát is. Hát így várom válaszait. Tényleg csak néhányat olvasok, viszont mindenkit regisztrálok, és már is folytatjuk Tóth Gabival. A sors után majd Artful Dodger és Romina Johnson is. Itt pörög a legnagyobbak közül. Yeah.

A főnökön Magnacum Laude csapatától Mezzi Misi énekelt itt a legnagyobbak között Huba S. Tank, és a The Reason pedig a folytatásként érkezik. A Pizza Mafia játékát pedig megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott, hogy regisztrálhassam és a végén legyen önnek. Szerencsére rengeteg mindent elárultam a saját sztorimról, és egy kicsit nézzünk a jövőbe. Ez a világ, amely felé robogunk, nagyon másabb lesz, mint a miénk. Amikor a kétütemű szagára még emlékszünk, amikor úgy beleivódott az emberekbe ez az illat, és mikor tényleg elmegy egy régi Babetta, vagy egy Trabant, egy Simpson, akkor oda-oda pillantunk, hogy azt a mindenit. Ha mostani srácok pedig nem igazán így látják az autóvásárlást, ugye jönnek az elektromos meghajtásúak, és azok már teljesen másként viselkednek, teljesen más élményt és teljesen más kötődést hoznak magukba, nem zúgnak, nem zörögnek, nincs ez a kis csattogás, a semmi ilyesmi, viszont környezetbarát, úgyhogy nagyon nem lesz egyszerű a választás a következő néhány évet, és azt is látnunk kell, hogy valószínűleg nekünk egy kicsit majd segítenünk kell a döntést, lehet, hogy a megvásárlást is, ezért is érdekes ez a mai játék. Szóval, mikor szerzett jogsit, mi volt az első autója, így várom válaszát. Azt hiszem 18 voltam. Nem sokkal miután megszereztem a jogosítványt, lett egy Seat Toledom, sosem felejtem el, kenyérszervó volt benne, testből kellett tekerni, de úgy örültem neki, mint semmi másnak azóta. Sándor üzenetét olvastam. Igen, erről beszélek, erről az érzésről, és itt van egy másik emlékmorzsa. Trabantunk volt 25 évesen, szerezte meg a jogosítványt Jánosné, akkor még 3 évet vártunk rá, a Merkurnál 1978-ban. Ugye, mekkora dolog volt ez akkor? Jönnek a dalok, Huba S. Tank és a The Reason, vele folytatjuk. Aztán itt van a Disco Club, Well Hello, Tideni közösében.

Disco Club, Well Hello-val, T. Danny-vel, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és folytatjuk akkor a játékot, még 10 percünk van, és várom válaszát a folytatásban is, mikor szerzett jogosítványt, mi volt az első autója, aztán még egy gyors sztorit itt a saját világomból, amikor az első autót eladtam, mert hát igazából megöregedett velem együtt, és el kellett engedni a kezét, akkor hát nagyon sokáig nem tudtam, hogy milyen autót vegyek is. A benzines csodám helyett egy dízel csodát választottam, már csak azért, mert gyermekkoromban ezen a kérdéskörön rugóztam nagyon sokáig, és akkor a benzinesre esett a választás, aztán pedig egy dízel kellett, hogy érezzem a kontraszt ízét a számban. Nálam ez így működött, az ön üzenetére, az ön sztoriára pedig továbbra is kíváncsi vagyok, és addig is hozzam a dalokat még hozzá. Prez Michael-lel, OTB-vel, Majával ez a Ghetto Superstar.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra mindjárt adjuk át a helyünket a közlekedési infóknak, hiszen erre is nagy szükség van Nyíregyháza útjain autózóknak. Ide is várom, számítok majd figyelmére, hozzászólásaira. Azt már majd SMS és Viber számunkra 30 333 103. Ezzel párhuzamosan pedig lepörög a Pizza Mafia játéka itt a hétfő délutánban. Elmélkedtünk, visszaemlékeztünk, leporoltunk néhány kedves emléket, pontosabban azt, amikor megszereztük a jogosítványt, illetve megvehettük első autónkat, ezt a kérdést tettem fel, és látjuk, hogy egy kicsit mindannyian szentimentálisan állunk a dolgokhoz, akármilyen autó is volt az, az volt a legjobb, melyet elsőnek megvettünk. Ez a gondolat eszenciája. Szeretjük itt a Trabantot, a Warburgot, a B-Korzát, a Passatot, a Ladát, tényleg mindent is, ami az első autó, az azt gondolom, hogy nagyon mélyen beleivódik az emberbe, egy örök életen át kíséri, hát ezért lesz fontos a srácoknak megfelelő tanácsot adni, illetve nagyon jól választani, mert az lesz az etalon. Szerintem ezt így mindannyian elkönyvelhetjük. Nézzük a nyertes üzenetet. Kb. 28 voltam, amikor lett egy Suzuki Swiftem, az az igazi se színű. Se nem szürke, se nem zöld, de ment, mint a golyó. Mónika, na a szerencsés nyertesünk a mai napra, köszönöm szépen mindenki hozzászólását, Mónikának jó étvágyat kívánok, és holnap újra játszunk. 3 és 4 óra között a Pizza Mafia játékában itt a Best FM-en, most pedig hírek után közlekedés.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Időutazós hétekre a hívas kanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők. Ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
5: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozásszámokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak a közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidősportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei, oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya Mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
4: Krúdi nyomában időutazós sétákra hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a részvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak. Írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölt a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémia Kisfárdai, valamint Éres Krisztián József, a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után 4 perccel fókuszban a közlekedés, most is várok észrevételeket az utakról, 33-33-103-9-27 fokra készüljön, számtalan munkálat folyik a városban, de ezeken majd szépen végigmegyünk, és jönnek a legnagyobb dalok is, a Karvas, most Krisztina Agulérától.

Nagy Ricsi énekelt, itt a legnagyobbak között ez volt a Kit érdekel. Pályakarbantartási munkálatok előttünk, fókuszban a MÁV, melyre mindenképpen figyelnék. Ugyanis ez azért komolyan több ütemben érint minket, és így azért gyorsan át lehet húzni az ember utazását, ha nem vagyunk felkészültek, ez a Best FM. Vasárnaptól megváltozott a nyíregyházi Intercity-k menetrendje, egészen pontosan a Budapest-Ceglid-Szolnok-Debrecen vasútvonalon zajló pályakarbantartási munkálatok miatt, melynek célja a stabilabb közlekedés, a pontosabb menetrend és persze a sebességkorlátozások megszüntetése. Hát nyilvánvalóan ezt egyszerre meglépni nem lehet, hiszen szakaszosan azért közlekedni kell, ezért mindenképpen tájékozódnia kell, ha Pest felé igyekszik, hogy mennyit módosult a menetrend, mire számolhat, mennyi várakozási idő lehet ennek a következménye. A MÁVStart oldalán mindent megtalál, a MÁVStart applikációban pedig akár a késések kapcsán is információt kaphat. Spice Girls a folytatásban, érkezik a Stop, na meg az Embertelen dal a 2022-es átirat, félötkor pedig csak 10 perc, betegsége a tikkelés. Így jön a téma a Szakács Tiborral, Molnár Józsefünkkel, félötkor.

0: J-Lo dala után már csak 10 perc Szakács Tiborral, Molnár Józsefünkkel a tikkelés a témakör, hogy betegsége, ide kapunk majd válaszokat, így tehetünk egészségünkért, és közben azért tájékozódjunk, hogy mi pörög az utakon. Egészen pontosan hiba elhárítási munka nyírségvíz részéről Toldi utca 85, itt a helyreállítás tart még Sóstóüti kórház, Betlen Gábor utca, Új utca kereszteződésénél. Megsüllyedt közműfedél, itt útszűkület van egy jó ideje már. Tartanak az optikai és erős áramú kábel hálózat bővítési munkálatai a Tokaji úton a 38-ason, itt 40-es korlátozások vannak, és ugye folyamatosan pörögnek a körforgalom építési munkálatai, a stadion is lassan-lassan elkészül, ugye ott elbontották a régi garázsokat, és helyette parkolót építenek a stadion kiszolgálására, itt is lezárt utakkal találkozhat, szóval van mire készülni továbbra is a városban, észrevételeit pedig várom 30 333 1039.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
3: 10 perc. Nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Ma is én Szakács Tibor vagyok. A Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat kapcsolom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
4: Sziasztok, itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
3: Hallgatói segítségkérés, hallgatói levél itt a kezemben. Azt vette észre a hallgató, hogy a gyermeke ilyen tikkelő mozdulatokat tesz a szemével. És különben itt lehet, hogy jól is fogalmazott, mert hogy alapjába véve ez, hogy tikkelés, ez úgy számomra egy ismeretlen szó volt, akkor, amikor elolvastam ezt a dolgot, de amikor picit utána néztem ennek, akkor ez viszont, legalábbis azt látom, hogy ez most már egyre sűrűbben használt kifejezés. Arra kérlek, hogy ma beszélgessünk erről, esetlegesen az ebből való kiútról, vagy egyáltalán, hogy ez betegség, semmit nem tudok róla, csak annyit láttam, hogy a hallgató annyit írt, hogy, hogy így elkezdett így a szeme rángatózni a gyereknek. Uh-huh. És hogy, hogy mi ez a tikkelés?
4: Nagyon érdekes, hogy sok mindenkin észrevesztük ezt így a munkahelyünkön, barátaink, ismerőseink között, és előbb-utóbb egyébként ezt nagyrészt megszokjuk, és azt mondjuk, hogy ő ilyen, és esetleg akkor, amikor egy másik embernek beszélünk róla, akkor azt mondjuk, hogy tudod, aki néha a szemét olyan furcsára, ja igen, most már tudom, hogy kiről van szó. Társadalomban ez nem nagyon ismert ennek, ahogy te mondod, a pontos neve, meg tulajdonképpen azt sem, hogy ez mi valójában.
3: Egyáltalán jó ez a szó, hogy tikkelés?
4: Ennek ez a neve. Alapvetően azért azt mondjuk, hogy ez egy a kényszerbetegségek közé tartozik, vagy oda soroljuk őket. Hogyha valahogyan meg kellene ezt fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy olyan akaratlan mozgások, vagy akaratlan hangok kiadása ez, amit bizonyos ideig az ember el tud nyomni, de egy bizonyos idő után ez az elnyomás, ez már nem működik megfelelően, mert mégiscsak láthatóvá válik.
3: Ez különben betegség?
4: Alapvetően igen.
3: És jellemző, hogy mikor jelentkezik? Tehát hány éves korba találkozhatunk ezzel? Vagy meddig tarthat?
4: Érdekes egyébként ez, hogy most egy kicsit távolabbról kezeljük ezt a dolgot, akkor azt mondjuk, hogy a családban a halmozódása ennek látható, tehát ahol közeli rokonok között van olyan, akinek ez előfordul az életében, akkor ott előfordulhat még ott a családban, a fiatalabb generációban is, hogy ez hogyan öröklődik, az igazából nem tisztázott, sőt az sem, hogy pontosan mi az oka a tikkelés kialakulásának, igazából azt sem tudjuk, de azt viszont látjuk, hogy inkább fiúkban jelentkezik, mint a lányoknál, és gyakorlatilag ez a pubertáskor környékére már láthatóvá válik, hogy valaki tikkelős lesz élete során, vagy pedig nem. Ugye 12 éves kor körül már azért ez eléggé látható, hogy akkor ez már rendszeresen előfordul nála. Az nagyon érdekes ebben a dologban, hogy hosszú ideje, időn keresztül ugye megpróbálják a gyerekek, felnőttek ezt elnyomni, és az megfelelő koncentrációval egyébként ezt ügyesen el is tudják nyomni, mondjuk munkahelyen vagy egyebek, ahol mondjuk nem akarja, hogy ezt észrevegyék rajta, de mivel ez koncentrációt igényel, hosszú időre nem tudja elnyomni, és nagyon úgy tűnik, mint hogyha mondjuk elnyomja néhány órára, és utána, amikor már úgymond szabadon engedi magát, ezt most értsük jól, akkor ez rohamszerűen kijön, mint hogyha felgyülemlene az elnyomott időben ez az akaratlan mozgás vagy hangsúly, és egyszerre kiömlik belőle. Tehát, hogy ez igazából itt maga a koncentráció, meg a lazító technikák, ezek időleges plusz tudnak csak jelenteni.
3: Hogyan működik ez különben, ha szeretnénk megérteni ennek a dolgait? Tudom, hogy azt mondtad, hogy az oka nem ismert. Mégsem mindig tikkelnek, tehát csak különböző helyzetekben.
4: Igen, így van. Látható, hogy például a stressz helyzetek, vagy olyan traumatikus élethelyzet, amikor mondjuk valaki mondjuk sírni kezd, vagy nagy öröm éri, amikor mondjuk te sem tudod úgymond kontrollálni, amikor azt mondják, hogy az égig ugrottam örömömbe, vagy úgy megijedtem, hogy majdnem elájultam. Tehát amikor te is valami akaratlan mozdulatot teszel, bármilyen külső behatásra, náluk ez jobban előjön. Arról érdemes itt még beszélni, hogy ez hol látszik, mert ugye most csak azt mondtuk, hogy a szemmozgás, ugye ezt mondtuk legtöbbször.
3: Van szájmozgás, és én például láttam is középkorú férfinál például.
4: Így van. Tehát ez legtöbbször a fejen meg az arcon látható, amikor valaki mondjuk a szemgolyóját forgatja, vagy a fejét rángatja, valaki grimaszol, hunyorog.
3: Bocsánat, kömerő tud erről? Vagy pedig ez ilyen tudaton kívüli?
4: Akaratlanul csinálja, de nyilván tudja, hogy ezt ő csinálja. De nem azért teszi, mert akarja.
3: Nekem ott egy ismerősöm, én pontosan láttam, ilyen, ő így jobbra-balra mozgott a szeme. És én megkérdeztem, hogy ő tudja ezt amúgy, és azt mondta, hogy ő ezt nem veszi észre.
4: Igen, mert neki ez akaratlanul történik, de azt tudja, hogy neki van ilyen gondja. Tehát nem azt tudja, amikor csinálja, hanem azt tudja, hogy én tikkes vagyok. Van, akinek egyébként ez mondjuk, hogyha nem az arcon és nem a fején látható, valakinek ez ilyen váll felhúzásokban, vagy a karját szokta forgatni, ilyet is biztos láttál.
3: Vagy mondjuk oldalra mozdítja az alsó állkapcsát. Vagy
4: pontosan, ilyen. Így van. És van, akinek például, van, akinek a lábában jelentkezik, aki valamiért dobogtatja a lábát, de most nem arról beszélünk, amikor izgalmadban egy dolgozat előtt mondjuk járt a kezed vagy a lábad. Hasonló, de mondjuk neki ez máskor is kijön. Nagyon érdekes egyébként, hogy van ennek olyan oldala is, amikor mondjuk a középső ujját akaratlanul felfelé mutatja, amire azt mondjuk, hogy ez egy obszcén megnyilvánulás, vagy a saját nemi szervének a környékét bizonyos esetekben megérinti, vagy más embereknek a gesztusát, cselekvését átveszi, vagy nem a saját nemi szerve környékét érinti meg, hanem mondjuk egy másét teszi ezt. Tehát, hogy ez a
3: ez egyre ilyen, rosszabb.
4: Igen, tehát ez ilyen is tud lenni. És most még csak arról beszéltünk, ami a tiknek a mozgásos oldalát jelenti. Mozog a fej, mozog a kéz, mozog a láb.
3: Miért van olyan, amikor nem mozog semmi, és mégis tikkel valaki?
4: Így van, amikor hangokat ad ki.
3: Ja, hangokat? Aha. És ilyen tehát sikítás, olyan, vagy ilyen kattogás?
4: Nagyon
3: vagy?
4: Jó, így van. Tehát van, amikor ezt a sipító hangot halljuk, vagy nyivákoló hangot halljuk, vagy kacarászni kezd valaki olyan élethelyzetben, ahol mondjuk annak ott nincsen helye, vagy ott is köhög, ahol egyébként nincs megfázva, vagy ilyen furcsa ugató hangot ad ki, aminek semmi helye nincsen ott.
3: Fura, mert én azt hittem, hogy különben itt másfajta betegség van már, mint így, amikor a hangokat kiadják, és általában
4: nagyon jó helyen jársz. Így van. Egyébként most ne beszéljünk róla, tehát nem akarom, hogy ebbe belemenjünk, de mondjuk majd beszéltünk máskor erről a Tourette-szindrómáról, ami ehhez nagyon hasonló, de egyébként érdekes, hogy a skizofréniának, sőt még az anorexiának is vannak ilyen jellegű oldalai, amikor ezek tikkeléssel járnak. Tehát nagyon jó, hogy a tikk az nem csak önmagában jelentkezik, más betegségeknek is van ilyen jellegű megnyilvánulás, ez nagyon érdekes ebben egyébként, ebben a helyzetben.
3: De ha azt mondjuk, hogy ilyen terápiánál, mit tudom én, ilyen diagnosztikánál, ezeket lehet látni, hogy hol válnak el ezek a dolgok a tikkeléstől a más betegségek.
4: Igen, mert annak van nyilván más jele is. Tehát nem csak az van, hogy mozgással jelentkezik a tik, hanem van olyan, hogy ezeket a furcsa hangokat kiadja, van olyan, hogy obszén szavakat ejt ki egy olyan beszélgetésben, ahol megdöbbensz, hogy kerül ide bizonyos nemi szervnek a utcán való nevén való említése, egy öltönyös, vagy egy kis kosztümös úri embernél, vagy hölgynél, ahol megdöbbensz, hogy ezt a szót most hogy hozza ide. Van olyan, aki bizonyos szótagokat, amiket ő korábban kimondott, vagy szavakat újra mond lassan szótagolva, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokfajta módon hangok kiadásával, vagy mondatok, vagy szavak ismételgetésével is gyakorlatilag tikkelés történik. Tehát történik valaminek az ismétlése, ami lehet cselekvés, vagy lehet hang, amit ő nem akarattal tesz meg.
3: Azért vannak itt különböző szintek, gondolom, amivel persze, például tökéletesen együtt pontosan lehet élni, vagy ami már a zavaró lehet a környezet számára.
4: Így van, hát azért azt mondjuk, hogy azért a legtöbb tünet, a legáltalánosabb tünet azért az életvezetésben nem okoz olyan nehézséget, hogy ezzel ne lehessen mit kezdeni, főleg, hogyha mondjuk egy jó terápiával, ennek a lazító terápiával, lélegzetvétel megváltoztatásával, egy jó tréninggel, ahol a koncentrációt meg tudja tanulni a beteg, magatartás terápiák vannak, amelyek erre kitűnőek, amelyekkel ezek nagyrészt elnyomhatóak, vagy oly mértékben lehet őket visszaszorítani bizonyos ideig, ugye ez mindig nagyon fontos, hogy mondjuk ő a munkáját, vagy a mindennapos életét azért tudja úgy végezni, hogy ne váljon olyanná, hogy például megijednek tőle az emberek.
3: Igen.
4: És hát, ezután azt is hozza, hogyha megijednek tőle, hogy akkor utána ő válik ettől tulajdonképpen depressziósa, hogy elkezdik őt kerülni az emberek, mert nem tudnak mit kezdeni azzal, amit látnak, vagy hallanak tőle.
3: Meg egy munkahelyi közösségben ez nem jön túl jól. De hát ezek szerint még ugye annak ellenére, hogy valaki ilyen, attól még lehet tökéletesen értékes ember.
4: Pontosan, de most, hogyha most átfordítjuk ezt egy másik oldalra, mondjuk te vagy egy ügyvédi irodának a vezetője,
3: nem fogsz olyan titkárnőt felvenni, aki néha sikít.
4: Igen. De mondjuk egy ügyvéd kollégát.
3: Hát igen.
4: Tehát, hogy itt azért, ugye itt ezekkel a helyzetekkel ugye az a legnagyobb probléma, hogy utána, hogyha nem tudja ezt megfelelőképpen kezelni, kezeltetni, és nagyon-nagyon-nagyon odatéve magát ezt az elfogadható szintre hozni, akkor ezek az emberek sajnos egy idő után a társadalom szélére sodródnak, mert akkor munkanélküliek lesznek, pénz nélkül maradnak, és gyakorlatilag a szociális háló fogja őket tulajdonképpen csak fenntartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és azt gondolom, hogy bár nem fáj, mint ugye nagyon sokfajta betegség, számára nem okoz olyan jellegű megterhelést például, mint mondjuk nagyon sok másik betegség, mondjuk skizofrénia vagy öngyilkosságra való hajlam, ez a környezet számára nehezen tolerálható, és ez hullik ezekre az emberekre vissza.
3: Megértettem. Oké. Remélem a hallgatók is, nagyon letelt az időnk, de megérte ezt azért kibeszélni ezt a témát. Szerintem sokan megnyugodtak, meg sokan el is gondolkodtak ezeken a dolgokon. Józsi, legközelebb megint jelentkezünk, és nagyon szépen köszönjük. Szép napot kívánok neked.
4: Na, ugyanezt kívánom én is mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket, és neked is szia.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Bajorex dala után egy késve érkezett infó, remélem még segítheti a közlekedésben. A Bocskai utcán történt egy baleset az Incédi sor és a Béla utca közötti szakaszon. Teljes útzár mellett volt a műszaki mentés, csak figyelmesen, óvatosan. Dolgozik a háromlábú, méghozzá Császárszállásnál a négyesen. Szintén baleset, szintén négyes számú főút a Téglási 60-as előtt, Nyíregyháza felé, szépen be is állt a forgalom. Ezek mellett még a négyesen a Hajdúhatházi letérőnél is rendőrt látni. A 38-as rakamasz térségében nagyon meg van szórva, de nekünk ez talán annyira nem releváns info. Szabolcs Báka viszont igen, egészen pontosan a Kossuth utcán háromlábú, és úgy néz ki, egy újabb trafibox leselkedik a Dorogi úton. Figyelmesen, óvatosan, bármilyen info, bármilyen kiegészítése van. 30 333 309. A Shine-nal folytatjuk. Mohamed Fatima énekel, mindjárt Ragyog a szívem, és nézzük az üzemanyag árát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elpörgött ez az óra, és nem sokára Dani tájékoztat minket, érkeznek a friss hírek itt a Best FM-en. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag terén. Sajnos nincsenek jó híreim keddel. Tovább drágulunk, egészen pontosan a benzin 8, a gázolaj pedig 9 forinttal került többe. Ez nem kevés. Úgyhogy talán érdemes figyelni. A jelenlegi átlagárak a 95-ösnél 5,95, a gázolajnál 616 forint literenként. Normál üzemanyagokról legyen szó. És a Brent olaj továbbra is drágul, 87 dollár most hordója. És hát voltunk ettől sokkal jobb helyzetben, 71 volt egyébként júliusban, és tavaly májusban volt a legdrágább, 119 forintért adtak egy hordónyi Brent olajat. Nagyon benne vagyunk tehát ebbe a hintába. A forint 315 az USA dollárral szemben, de itt is volt már sokkal rosszabb helyzetben is a forint. Mondok egy adatot, március 9-e tavaly 344, de voltunk jobb helyen is. 300 forint volt június 26-án. Hogy egy kis statisztikát is hozzak, hol tankoljak, .hu, itt vannak még kiegészítések, de ha történik valami, akkor tudja itt a Besten majd, tájékozódunk. Jönnek a friss hírek Danitól, 5-kor pedig az SN is srácokhoz. Néhány gondolat, tartson akkor is majd velem.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Régészeti gasztronómiai fesztivál a Skanzenben. Magyarul tanultak a nyári egyetemen. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Kis Dániel vagyok. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skanzenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
7: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni gyermekeknek és felnőtteknek is. Kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelídített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
6: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Mátészalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 ezer forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Öt órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, és már is hozom a sikereket, méghozzá Dr. Béressel, meg Király Viktorral jön az átirat a tűzvarázsló. Na de kezdjünk Black Legend-del, na meg nézzük az SNI srácok kapcsán. Egy határidőre kell figyeljünk, mindjárt hozom.
8: Best FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Simple Red dala után egy kis iskola kezdés, egészen pontosan egy nagyon fontos határidő, iskola kezdési támogatás. Ez azért most nagyon megváltozott ennek a összege, ennek a mikéntje, ide kell fókuszáljunk. Legkésőbb július 22-ig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskola felé, ahhoz, hogy az adat bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és figyelembe vehessék az iskola kezdési támogatás megállapításánál. Éppen csak vagyunk itt a határidőben, július 22, tehát nagyon figyeljük a naptárt, két napunk van mindenre, és már is hozom a dalokat. A halott pénz énekel az idő után, Rob Williams és Tarjány Tamás is, most így a jó.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyit ért a móka már, zárul már a mókatáram irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Ha dolgozik, akkor is érdemes a Best FM-mel maradni, hiszen érkeznek a srácok, ma is jön a Night Shift, a lendületes house, na meg klasszik house válogatással, hangerőt tehát fel. Mindenkinek jó kis tamtamulást kívánok, holnap egyébként újra találkozunk a délutánban. Újra számítok, megtisztelő figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstúhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tagintézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
4: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, ami benne ez a program sorozat zajlik.
3: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Időutazós hétekre hív a skanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők, ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
2: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozásszámokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidős sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei, oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya Mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
1: Krúdi nyomában időutazós hétekre hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóston. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a részvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat, alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak, írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a Bíróságok Napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzettes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a kisfárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivál a Skanzenben. Magyarul tanultak a nyári egyetemen. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Kis Dániel vagyok. Történelmi ételkóstolókkal, hagyományőrző csoportokkal is készülnek a Sóstói Múzeumfalu és a Nemzeti Régészeti Intézet közös programján. Az eseményt július 25-én tartják a Skanzenben. A részletekről Piros Pozdora Máté régész beszélt rádiónknak.
3: A három hagyományőrző csoport közül a keltáknál viseletrekonstrukciókat lehet megnézni, gyermekeknek és felnőtteknek is kifejezetten érdekes programok lesznek, harci bemutatók. A rómaiaknál egy komplex élménypedagógiai programmal készült a Marcus Aurelius program. Meg lehet nézni Róma szent állatait, hoznak magukkal szent libákat, szent kecskéket, illetve egy szelidített farkast is, akit meg lehet majd simogatni. Kora a középkort, illetve Árpád-kort képviselő keleti szövetségnél pedig szintén táborképet, harci bemutatókat lehet megtekinteni, és mind a három résztvevő csoportnál lesz látványfőzés valamilyen a korszakukra jellemző ételből.
2: A magyar nyelvvel, a magyar kultúrával ismerkedtek a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének részvevői. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át, Dél-Afrikáig, idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a kéthetes eseményre. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhattak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A program nemrég írásbeli és szóbeli vizsgákkal zárult, írja az enye.hu. Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 ezer forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: az egyedüllét a műsorszám termékben jelenítést kellemesebb. Mert a Best FM mindig ott van veled.
1: A 103.9 Best FM-en.
2: Kisbuszok segítik a tankerületi központ munkáját. Bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye. Változékonyabb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra, és a gyógypedagógusok is ezekkel utaznak. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be, a cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Hűsznyák László tagintézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élhatósa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, kezd egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Időutazó sétákra hív a skanzen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők, ingyenesen. A részletekről kérdeztük Hornyák Enikő sportreferenst.
3: 13 évesek vagyunk idén, és ez az első alkalom, hogy nyári időszakra is tudunk a nyíregyháziaknak mozgást biztosítani. Természetesen csökkentett foglalkozásszámokkal, viszont nagyon figyeltünk arra, hogy minél több foglalkozásunk szabadtéren történhessen, tehát kihasználjuk a létesítményeink füves területeit, hogy friss levegőn együtt mozoghassanak közösségben a nyíregyháziak. Foglalkozások, hogyha pedig eső van, akkor vagy a szabadidő sportközpontban, vagy az atlétikai centrumnak vannak nagy termei oda tudnak bemenni. Új helyszínként biztosítottuk, ami szerintem kuriózuma szintén a programnak, a volánpálya, a szabadtéri pályáját, ahol gerinctornával várjuk a nyíregyháziakat, de ez a volánpálya Mozduljon kívül is nyitva áll a nyíregyháziak előtt.
2: Krúdi nyomában időutazó sétákra hív a Sóstói Múzeumfalu csütörtökönként. A kosztümös séta a régi villamos megállótól indul Sóstón. Érinti a Krúdi Vigadót, a hajdani fürdő élet emlékeit és múzeumfalut is. A régi idők pletykáiról, az egykori iskolai életről is hallhatnak a résztvevők. Egészen augusztus végéig szervezik meg a sétákat. Alkalmanként maximum 20-25 vendéget fogadnak. Írja a nyíregyháza.hu. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valent Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a kispárdai, valamint Éres Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányból vagyok, és titeket hallgatlak.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

time. They have been to the place where the Moo Moo makes.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.